0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a hajnali koránkelőknek, és hát azoknak is, akik egyszerűen nem tudtak még mindig elaludni. A mikrofonnál Kismerti, és közeledik DJ Oti augusztus 8-ai óbudai bulia, amire Rádió 1-esek, ez nagyon fontos, mert aztán tényleg marha nehéz lesz jegyet szerezni. Napközben páros belépőt lehet bezsákolni. Király Tamásnál, este pedig Juhász Gergőnél. Gondoltam, szólok, ez így helyes? Hozom Szemfeld dalát.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corryt, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitness terembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az egészségpercek után is. Kámrád barátunkkal kezdünk, érkezik a Be Mine, és megpróbáljuk megtalálni Ray férjét is. Where is my husband? Ezt is hozom hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Accentek folytatódik most a buli, jön a Sarah-val és Misha Millerrel közös Don't Leave. Ha ismerős a dallam, az nem a véletlen műve, mert hogy ennek az eredeti a 2010-es években jött ki, ugye akkor Kylie volt a címe. Na azóta az Accent név Adrián Színe szóló projektje, nagyon sok mindent kipróbált már időközben, volt például Disney figura hang, GeForce Rákcsálók egyik figurájának a román hangja ő volt, és az X-Faktorban is zsűrizett. Jön már is a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Szigala például a brit DJ producer, akinek a polgári neve Bruce Fielder, de a Szigala név a felmenői között volt. Az ők nagyapját hívták így, Amos Szigala, és az anyukája nagyon sokat mesélt róla gyerekkorában, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ez lesz majd a művész neve. Dalszerzéskor organikus hangszereket is használt, például gitárt és főleg zongorát. Ezt a dalt, a Vance Joy féle Riptide-ot pedig a német producerrel Jacksonival gondolta újra. Szigala, itt a rádió.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. ATV Topic A7S és a Your Love után maradunk a menő DJ-knél. Most egy olasz DJ-t húztam elő a kalapból, Alex Kendrit, ez a Bambolé. És ha valaki már tervezni a hétvégét, hogy mi legyen a program, strand, kirándulás, hőkupolára, még hál' Istennek nem kell számítanunk. 29, 28, 30 fokos hőmérsékletek, aztán picit

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát szerintem hisz a pillangóhatás elméletében, vagyis megrebbenti a szárnyait egy lepke, és a világ másik pontján egy óriás tájfun lesz belőle. Amikor 12 éves volt, elromlott a család számítógépe, és a kiérkező szerelő észrevette a szoba sarkában álló gitárt. Kiderült, hogy szabad idejében zenél. Megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. 3:45 környékén is találkozunk Rádió 1-eseket. Ez azt jelenti, hogy valaki most ilyen korán kelt, vagy ilyen későn fog feküdni. Ugye a világok találkozása van ezekben az órákban. Balázsik is jönnek majd 3:45 előtt egy kicsivel Beston. Aztán jön nagyon fontos info, napközben lehet páros belépőt nyerni DJ Oti bulijára. Ugye az augusztus 8-án lesz szóbudai buli. Például Király Tamásnál ő lesz Györke Attis magyar hangja ezen a héten, és este Juhász Gergőnél. Metzger Vikit hozom, Nagy Bogival és Miss Mooddal, ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat, fokozott figyelem szükséges a nagy forgalomban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartotta a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
2: A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghúzása!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Monsieur David Guetta. Nem volt még ebben az órában David Guetta dal, úgyhogy hát abszolút indokoltnak láttam, így 4-6 előtt egy kicsivel, Rádió 1-esek, a mikrofonnál még egy pici ideig kismerti, aztán DJ Oti Sebestyén Balázs áruhában érkezik majd a Rádió 1 stúdiójában. Ugye Oti bulijára lehet jegyeket nyerni napközben, például Király Tamásnál és Juhász Gergőnél. Augusztus 8-án lesz majd Óbudán. Na gyere, Guetta!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hey, we're Fast Boy here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korán sem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a Vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követed, engem, ő nem követ.
1: Nem tudom, már csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, minden, mindenki lát.
2: Benne, így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
3: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Nincs csak ezt a mondani nekem.
2: Julus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És na, akkor miért zavar, értek, hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, nem
2: de
1: értek.
2: Zavar.
1: Igen?
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
3: Oszonkodás, ólálkodás. Azzal lik a lokátor.
1: Fel sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, de
3: az igaz ember
1: szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort? Tehát csak akkor nem használsz.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát és nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: Még csak az 50-et
3: ünnepel. Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, hogy például az, hogy a gyerekért kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed,
3: én
1: látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látod,
4: ki, ja.
1: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát,
1: mik van, az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
4: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzéke.
1: De ezért. Mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross utcában nem veszed észre?
3: Nem a személyt mellett vagyok holtan. Azt szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valójában egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál, hogy...
3: Cukorsokban fekszem egy cukrászba előtt.
1: Mi az, hogy 2 darab croissant-nal pucstortával? 40-es
2: cukorral. Mi baj történhet?
1: Éppen újraélesztenek 2 darab pucstortával.
4: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
4: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
3: az egy igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár. Az
4: de
3: az,
4: nem
3: az,
4: lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a
3: bizalomhoz.
4: Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
1: Miért
4: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
4: Itt például lokátort.
3: Én soha nem nézem a lokátort. Akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, isznak, jó, cső. És akkor kicsekkolok. Tehát látom, hogy a János kórházban.
1: persze, tudod, persze, hogy hol van.
3: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
1: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
2: Ja, valójában.
1: Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek tök más az érvrendszere.
3: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
3: De nem tudja, hogy hol.
2: Nem veszi föl, mert le van halkítva, és akkor ránézze, jó.
1: Na de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól. Mert
2: na de ha két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Oda tudsz menni például,
3: igen. Ha ellopták a telefonodat,
2: ott van például a motor. Hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg.
1: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre mész, hogy motorozol.
3: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
4: De engem ez például nem. Tökre, nincs tökre, benne tökre, ez a szorongó.
3: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszik fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed.
4: És ha látom, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
3: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egybe eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek. Tehát tudom, szerettek magatokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
1: Abszolút nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlóban iszta meg a kapucsinóját.
1: Most megvagyunk, miért kicsit, most megvagyunk támadva. De hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Nem, gondoljátok ezt.
3: Nagyon
2: túl gondoljátok. Hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud találkozni.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
2: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
3: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy nekem fel kellek kinyújtaszkodni, neki merre van.
1: Okay, de itt azt írja, hogy ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
2: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
4: biztos
1: elérhető.
4: Benne van.
1: Tehát,
4: ez
1: hogy
4: is.
1: van egy mi máshogy gondolkodunk,
2: például
1: mondjuk
2: csomó
1: erről.
2: Például egy fiataknál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
4: Így van. Lányomnál is így
1: azt
4: van.
1: Is
4: abszolút.
3: Nekem is a haverom. Nélkülön mentek el Párizsba. Csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverok meg Párizsba vannak. És akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
4: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogy ha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzés. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
3: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem paráp, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék benne látni.
1: A gyereket látom. Tök jó, tehát a gyereket
3: látom. A gyereket látom. Ne. Figyelj már, amúgy, de gondolj.
1: Azért egy gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
4: 15 évesen elindult nyilván.
1: Tömegközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Igen. Itt két felnőtt ember. Igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
3: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort.
1: Ez az csak az,
3: és ezt
1: csak
3: most itt hagyom a levegőben.
1: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen? Biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
4: Mondom, nem.
1: És mi van, ha azt mondja, hogy én annyira megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
3: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymás, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
3: hát a... csapat vagyunk, srácok.
2: Igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ön minden pillanat.
3: De nincs elektromos
1: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
3: gyerekkori sérülés, amúgy is az...
1: Na, tudtam, az egész megszólás végén kijön az,
3: hogy... Te fogom hívni anyádat, és nem fogom beszélni.
1: Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén, most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
4: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, a nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia? Én a Balázsadéknek egyet, miért nem lehet privát szférám?
2: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
4: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
2: És ha jön egy gímszarvas, és megcsinál a Benepatak partján,
4: lesz egy jó napom.
1: Továbbra is
3: azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondás sokat ez a dolog.
4: Nagyon.
3: Mert az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
4: De nincs egy személyes teret, nem lehet. Ezért,
3: úgyhogy látom, hogy a Mátra, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
4: utólag elmondom neki.
2: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
3: de
1: és
3: nem az
1: elhiszem.
3: De nem az van, hogy bemondják,
2: hogy sebességbalást kérjük. Vagy, érted?
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
3: De ez nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na azért,
3: az
1: nem, életben azért aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért teszem föl, csak azért teszem föl.
3: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
3: Hát attól tudom, hogy hol van, attól még nyugodtan.
4: Mit keres ez a brancsoló helyen?
2: Ez ugyanaz az érvelés. Mint, amit mi használunk, úgy hogy mondom, akkor te meg nem igen. Bízol.
3: De figyelj, nincs szó, hogy tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Ja,
4: tehát hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, de mit csinál?
3: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy
4: nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
3: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én imádom, én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
3: Figyelj,
1: itt egymástól.
3: Az igazság, hogy ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy
1: ezt
2: te
1: most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
2: semmi?
4: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: De nem megbízol benne, akkor nem mindegy.
4: De nem akar, ez tudok, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes de tere. Nem, én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod, Feri.
2: Soha életemben rá nem nézted a béka.
3: Na, de nem akkor
1: azért biztos néztél már a béka lokátorára.
2: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, napközben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
4: Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
2: Hogy például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországba.
1: Szerintem,
2: jó van, ki
1: szerintem
2: vagytok,
1: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látok.
2: De ez
1: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
2: Nem.
1: Külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
2: De akkor miért kéne levennem?
1: Nem kell levenni, nem kell levenni.
3: Igen, meg nem is értem, hogy...
2: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
1: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint itt.
3: Miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
4: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rákerült ez a telefonjára.
3: De ez nem a bizalomra szól, hanem a gondoskodásról.
4: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
3: Feltételezés mögöttem, mert már...
4: Hát de ti tételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
3: Nem, te ezt magadtól mondottad, ez most egy
4: szabadon.
1: Nem, a lokátor,
3: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
1: És azt is mondtad, hogy nincs...
3: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit csinál, hogy
1: a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. ez egy érvelés amellett, hát, hogy az, itt hogy valami sus-sus van.
4: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
3: Mert olyan dolgokat
2: látunk. Nekünk tét nélküli tét ez nélküli. A lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli, hogy nincs föl.
2: Te ugrálsz rajta, hogy
1: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, nem, ha valami baj sejtenek. Én itt azért
3: jelentünk. Felesküszöm neked.
4: Pedig a legtöbb szerintem
3: a görömbei cukrászdára.
1: Hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános nem lokátorosok.
3: Lehet megnézni, Zsül, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
3: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
4: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
3: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
3: Jó,
1: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
4: Meg nincs ebben semmi.
1: A másik oldal is tökre értető.
4: Ha nektek ez jó, akkor legyen. Ebben nincs egy olyan, hogy...
1: Nincs ebben semmi. Nincs ebben semmi.
4: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: De pro és kontra. Itt nincs között. Pro és kontra. Vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kecskeméten járt a nemzetközi zsűri, népszerű volt városunkban a múzeumok éjszakája, új vezetők a Bajai Járásbíróság élén. Demeter Dia vagyok. Kecskemétre érkezett az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A 9 fős delegáció 11 helyszínen járt és összesen 10 kritérium mentén értékelte a látottakat, olvasható a híres.hu beszámolójában. Szemerei Népataki Klaudia polgármester elmondta, azt szeretnék megmutatni, hogyan gondolkodik a város a jövőről, a fenntarthatóságról és saját természeti adottságairól. Hozzátette, a zöld felületek tudatos fejlesztése, a víz megtartás, a természetközeli fenntartás és a helyi közösségek bevonása mind része a város fejlődésének is. Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora, az Antant Florál Europe alelnöke pedig elmondta, a barna mezős beruházásokat kimagasló színvonalúnak tartották. A nemzetközi versenyen szeptember 19-én hirdetnek eredményt. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Új szabályozás a nehéz gépjárművek számára Nagykőrösön. Az önkormányzat közösségi oldalán azt írja, a lakossági kéréseknek eleget téve a képviselőtestület egyhangúlag új behajtási rendet vezetett be a nehéz gépjárművek számára. Az intézkedés célja az, hogy a családi házak között kevesebb nehéz gépjármű közlekedjen, és a forgalom a nagyobb teherbírású közutakra terelődjön. Új vezetőket neveztek ki a Bajai Járásbíróság élére. Pence Kornél július 6-ától tölti be az elnöki tisztséget, kinevezése 2032. július 5-ig szól. Vattai Noémi pedig június 18-ától 2032. június 17-ig az elnök helyettesi tisztséget tölti be, tudatta a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel, kicsit borús, kicsit szeles, de itt vagyunk, jó reggelt, Eszter, hello, jó reggelt, reggelt. Feri, hello, jó reggelt, kívánunk!
2: Hello, Halas!
3: Hello, Halas!
2: Halas kofa! Micsoda ruhába jött be ma!
1: Nagyon komoly ruha költeménye.
2: Rózsaszín, gyönyörű halott halak vannak rajta fejjel lefelé.
3: Nem halott halak, ezek...
2: Nem, ezek élő halak, csak
3: igen,
2: most nem...
3: Igen, stilizált halak ráadásul, ugye sose éltek igazán. Az lenne az igazi, hogyha...
2: Tényleg.
3: Ugye? Na, köszönöm szépen.
2: De menő, nagyon, jól nagyon jó vagy.
3: Köszönöm szépen, ez már Summer Edition.
2: Igen.
3: Így van, igen, így van. Igen. Nem tudom, hogy szerettétek, hogy Balázs viszont cserében meg hát túlesett a nehezén.
1: A tegnapon?
3: Igen, igen.
1: Ja, a mai nap az nehezebb, mint a tegnap. Tegnap még vitta.
3: A cukor.
1: A tegnap előtti, hát elég komoly megalakulás. Ma már csak olyan kis, tegnap nem ittam, úgyhogy jó voltam.
3: De végül edzettél tegnap, hogy csináltam?
1: Nem. Csak szauna meg Balaton. Persze, nem volt, nem lehet azért így. Arra a másnapra, ami nekem tegnap volt, arra nem tudtam. Nem tudtam edzeni, úgyhogy ez kimaradt. Csúnya este volt a tegnap előtti este.
2: Na és?
3: Nem biztos, hogy ugyanarra a sportra készülünk mind a kettőn, mert
1: én
3: az atlétikai sportágakra számítottam, ehelyett pedig szumogúgolást kellett csinálni, amit most te csináltam szumogúgolást?
2: Fogalmam nincs,
1: szumogúgolást.
2: A rizst kell szórjak előtte, az, ugye ők szórnak rizst, nem?
1: Ők szórnak rizst, így
3: van. Behúzta a gatyámat a seggembe először, nem adja, ezért tudod, hogy így terpeszbe állsz, és kifelé vannak a lábad egy kicsit, igen, és úgy teszed le feneked.
2: És csak ezt kell csinálni, egy nem órán keresztül kell csinálni,
3: nem csak ezt kell csinálni, bár akkor valószínűleg most nem jöttem volna be.
2: Tehát, nem bírnék járni.
3: Nem bírnék járni. Most is azért egy nagy óbetű a lábam, ami durva. De hogy, na szóval, hogy olyan izmokat mozgattunk meg, ami nem biztos, hogy helyes, hogy ezt szabad mozgatni egyáltalán.
1: Van izomláz most?
3: Nagyon durva izomlázom van.
1: Nagyon durva, jó, az tök jó.
3: Jól esik.
2: Ő azt csinálja, hogy olyan gyakorlatokat végezhet veled, ami azokat stimulálja, azokat az izmokat, amik nem használódnak.
3: Ez a mobility edzés, azt hiszem, azt tudja, hogy igen, hogy a testedet általánosabban jobban tud használni, tudod, hogy így, majd akkor bejönnek most a betörők Nigériából, akik majd keresik a pákot, akkor én majd egy körbepörgő rugással átugrok az egyiknek a feje fölött, aztán pedig ki tigrisbukfencezek. Igen, és aztán pedig szumogugolásba elszaladok. Ez a vége. Tudod, az és ez összezavarom őket. Nem tudom, de durva volt. Javaslom nektek, próbáljátok ki, mert hogyha van önbizalmatok, azt nagyon hamar elveszi. Tetszeni fog.
2: Nekem nincs, akkor nem menjek, ugye?
3: De te akkor is menjél.
1: Hát, akkor is ki kell.
3: Igen,
1: akkor is ki kell.
3: Igen, őszintén azt mondom, hogy jó érzés volt.
1: M1-ben gazdag jó reggelt írta valaki, köszönjük szépen. Az mi volt tegnap? Néztétek, gyerekek? Az mennyire durva volt.
2: Mindenki nézte.
3: Nézettségi rekordok. Úgy megőltem,
2: ki is tettem. Én nem hittem el. A social-be azonnal bekapcsolt a DV-t, hogy ez most valami átverés, hogy tényleg ezt írták.
1: Olyan jó volt látni. Olyan jó volt olvasni. Annyira felszabadító volt, ugye? Kiírta az M1 tegnap, aztán 19 óra 56-kor elindultak újra, ugye leállt az M1, tehát maga a közszolgáltatás, és kiírták, hogy sokáig hazudtunk, de ez most már máshogy lesz, nem gyártunk propagandát, és nem hazudunk. És meggyárta ez így a közösségi médiát, még mindent. Ki volt írva, és aztán 19.56-kor elindult a Tanú című film. Ez volt az M1 újra gondolása, hogy aztán ebből majd mi lesz, azt megnézzük. De
2: hát nincs Kossuth Rádió, ugye, ott is csak zene van, a Bartókot, Bartók Rádió műsora megy rajta, úgyhogy a teljes átalakítás.
1: Teljes átalakulás volt.
2: Az M1.
1: Ez az M1, hát ez valami régi magyar.
3: Körülcsik Mari van benne, azt látjuk éppen.
1: Igen.
3: Nem lett kevésbé depresszív a műsor kínálata, azt is észrevehettük.
1: Egyelőre még nem tudjuk ezt, hova fut ki. Igen, de ha már nem álhírek vannak, meg propaganda, az jó. Valószínűleg nagyon sokan megnézték az M1-et a tegnap, többen, mint valahát, hogy az elmúlt egy évben összesen. Tehát tegnap nagyot ment, ez mindenhol.
3: Én is mondtam a lányomnak a kapcsolatban, és nem tudta, hogy mit... M1? Mi az M1?
1: Igen,
3: M1?
1: Az kemény.
3: Van itt még egy csatorna, mi soha nem néztünk, gyere.
2: Nem baj egyébként, hogy 8 évesen nem tudja.
1: Kemény volt.
3: Gyere.
1: Kemény volt. Meccset kinéz a gyerekek? Ne csináljátok ezt. Nem szóltatok. Kivel fogom megbeszélni ezt?
2: Mert tudunk mindent.
1: Úristen, mi volt ott?
2: Jó volt a meccs?
1: Nagyon jó meccs volt. Tehát tegnap az argentin meccs, az valami egészen elképesztő. Argentina Egyiptommal 0-2-ről fordított, úgyhogy a 75. percben még 2-0-ra vezettek az egyiptomiak. Nagyon
2: hogy?
1: Nagy meccs volt.
2: Mit, ez egy jó csapat, az egyiptomi csapat.
1: Figyelj.
2: Minden eszembe jutna Egyiptomról, de az, hogy a foci csapata jó.
1: Nem játszottak rosszul. Nagyon izgalmas volt. Fú, na, szerintem ez most a VB egyik legjobb meccse volt.
2: És akkor majdnem úgy volt, hogy megy Ronaldo után sírva Messi
1: hát
2: is.
1: Hát konkrétan úgy volt, hogy 2-0-ról a 75. percben már nem nagyon állnak föl. Tehát azért a sok a 2-0, úgyhogy 15 perc van hátra, és 3-2-re megfordították. Hát figyelj, ahogy ami ott volt, atya úristen. De nagy játék volt.
2: Én sajnálom az egyiptomiakat.
1: Hát lehet is, de...
2: Azért... De igen, ilyen a fotball, tudjuk,
1: ilyen a futball.
2: Persze.
1: Hú, nagyon nagy volt.
2: 2-0-ra vezetsz, érted, aztán jönnek, 3 gólt bevágnak.
1: Kihagyta a 11-est a Messi, aztán 2-0-ra vezetett Egyiptom, aztán egyenlítettek, aztán 3-2, aztán lesgól, amit nem adtak meg, vagy közben lesgól, amit visszafújtak. Szóval, hogy nagyon izgalmas,
2: jó,
1: nagyon
2: de
1: fordulatos.
2: Trump nem fog telefonálni a meccs miatt.
1: Azt nem hiszem. Erre nem tud mit telefonálni.
3: Lehetne egy ilyen, be kéne vezetni a foci szabályzatába, hogy tudod, milyen lapok vannak, milyen nézéskor,
2: igen,
3: egy Trump kártya.
2: Igen,
3: egy Trump
2: van kártya. Igen. Ő élt is vele, áll is a balhé, ugye, hogy az egyik játékos piros lapját visszavonatta.
1: Elképesztő, ez majd beszélünk róla. Igen.
2: A belgák is óriásiak voltak, ugye, igen. Győzelem után.
1: Szenzációs, de tegnap is ugye Hajdú Bit írja valaki, igen, úgy búcsúzott tegnap az argentin meccs után, hogy nincs vége kicsi. Igen, vége van kicsire, nincs vége kicsi.
2: Igen, nincs vége.
1: Hát Messi már az öltözőben volt Ronaldo után, ő már azért félig meddig zuhanyzott. De elképesztően küzdöttek, nem adták föl, támadta a 2-0, 2-1, 2-2, és 3-2-re megfordították, beszortak 20 perc alatt 3 gólt. Félelmetes volt.
2: Kemény.
1: Tényleg félelmetes volt, egy nagy-nagy pillanatok
2: hogy
1: voltak.
2: Hogy most a 8-as, kik vannak benne?
1: Hát ez most azért így, franciák, németek, angolok, argentinok, svájciak is ott vannak.
2: Azért érdekes a dolog, mert hogy ezt most bővítették a világbajnokságot, hogy mindenféle országok bejussanak, ugye? És hogy a döntőbe a 8 csapatból 6 azért csak Európa.
1: Hát azért ez egy európai sport, ha belegondolsz.
2: Oké, csak akkor a Oceánia és kistérsége, érted?
1: Igen.
2: Hogy akkor minek?
1: Az egy jó kérdés, igen. Ben vannak a norvégok, spanyolok, ugye tulajdonképpen angolok, argentinok, ez a franciák, nagyjából ez a lista.
2: Jó, hogy csapat, ugye európai.
1: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És hát Gyoko cserészétek akkor...
2: Mi vagyunk,
1: nem fárasztalak akkor benneteket.
2: Egy sport közvetítés. Tehát állandóan elmondod adásban, hogy mi vagyunk az, akik nem értenek a focit.
1: Jó, csak ezek nagy pillanatok, 5 órát játszott Wimbledonban. Az azért az.
2: És nyert?
1: Nyert, megnyerte, igen.
2: Nem fogadtunk?
1: Nem, erre nem, de még tartozom neked.
2: Ó, tényleg?
1: Igen, mennyibe fogadtunk, a segítség kicsit?
2: 100 vagy 150.
1: Nem emlékeztem, hogy mennyit utalja.
2: Azt hiszem, ez ugye Eszter úgy apostrofált a pont, hogy minden idők legnagyobb tétű fogadása.
1: Az volt?
2: Ezt mondtad rá.
1: Amire fogadtunk?
2: Tiéd a fele.
3: Jó. Jó, ebben az esetben
1: ebben az esetben 1 millióban fogadni.
3: Úgy emlékszem, hogy talán, hogy is volt egy balatoni nyaraló?
2: A balatoni nyaraló felesbe tudjuk használni.
1: 10 volt, vagy 20 volt? Tíz, jó kérdés. Mindegy. 10 volt?
2: Nem, én sem emlékszem rá. Mert a hallgatók megírják, de jó, hogy 10-esnek is örülünk, kis pénz.
3: 10 millió forint, azért nem
1: sem. Azért igen. Az nem kevés.
3: Azért nem. Tettétek magatokat, fiúk.
2: És ráadásul úgy fogadott, hogy tudta, hogy veszíteni fog.
3: Úriember.
2: Ráadásul elmondtad, hogy szinte nincs is esélye.
1: Azt mondtam, de akkor azt is utaljuk. De
3: mikor jön Haaland? Most akkor
1: jön majd a norvégokkal, jön, tovább jutott, úgyhogy nem sokára megérkezik ő is. Ő is játszik.
3: Én akkor azt a meccset megnézem, és utána elmesélem nektek, hogy milyen volt. Tényleg? Oké?
2: Jó, de a te szemszegedből.
1: Haaland szemszegéből meséltem.
3: Jó. A férjemnek is szoktam segíteni a meccseket értékelni. Például régen, amikor voltak a Fradi meccsek, akkor mindig kivitték, van egy ilyen doboz, amiben hát van az igen, tudod, ez a hát az első segély, és az pont úgy néz ki, hogy a macska hordó dobozunk, és akkor nagyon jókat szoktunk erről csinálni, hogy na most akkor hoztak egy közepes méretű kandúrt, megnézzük, hogy akkor ez mit tud. Na jó, segítek nektek, szívesen.
1: Jó, én is bírom ezt a Haalandot egyébként, kezdem egyre jobban megkedvelni.
3: Ugye?
1: Igen, jó srác,
2: jelenség.
1: Ahogy a braziloknak gólt lőtt a szenzációs, ott 16, a középkezdéstől felsétált a 16-osig, fordult 2-t, azt lőtt egy gólt, sétált a csávó. Tehát ugye teljes nonsens.
2: Azt láttad azt az összehasonlítást, egy csomó helyen megy most a socialben, hogy a Haaland milyen rajtra képes, hogyha igazán el akar érni a labdát, hogy milyen sprinteket vág le a csávó, és mérik a sebességét, ugye a játékosok sebességét, senki a poros nyomában nem ér a
1: olyan, hapsinak, ha megindul.
2: Ha megindul, akkor
1: fizikai csoda.
2: Jön a viking állat, érted?
1: Úgyhogy 2 méter 130 kiló, és na, semmilyen nem a futballra született. Háromszor akkorod az Abramovic.
2: A ponta. Zseni.
3: 94 kiló, ez a cingák is csenevész fiú, te. Igen. Jó, hát 195 centi, de ettől függetlenül.
1: Szombaton kell nézned, szombat 11 óra. No, tehát az az Anglia-Norvég.
2: Biztos,
1: no, ott kell azt megnézni.
2: Az F-otól leszek kint ittasan, félhetőleg. Igen? Szombat. Hát nem maradok otthon egy meccs miatt. Utolsó F-otunk, búcsúzunk.
3: Ez az utolsó?
1: Elhagyott a tó, elhagyott az F-ot.
2: Már semmink nincs gyakorlatilag.
3: Milyen rókát a vízhez?
2: Végtelen szeretet.
3: Kis rókákkal a hónod alatt fogsz érkezni?
2: Jöhetnek, igen.
3: És amikor te nem visz az F-otra, akkor így rendesen, akkor mint egy ilyen polgármester, hogy járkálsz körbe a fesztiválon?
2: Nem járkálok, mint polgármester, de én ilyenkor egy 4 napot kint töltök. Tehát ma indulunk, ma kezdjük a dolgot, holnap nem tudom, majd valamikor beérek.
3: Ez a 0. nap?
2: Ez a 0. igen. Jó. És ráadásul 50. F-ot, úgyhogy ilyen nagyon nagy bulit csináltak mára, egy csomó zenésszel, egész estés koncert folyam lesz, és akkor utána jönnek a levezető napok, és valószínűleg vasárnap reggel haza érünk, és könnyes búcsúval elköszönünk tőle.
1: Wow, ez nagyon.
2: Hát annyira nem jó szerintem ez, de mindegy. De pont ezen gondolkoztam tegnap, ez a bezárásom, vagy elüldözésem, vagy nevezzük bárhogy, hogyha laksz egy területen valahol, van 365 napod az évben, abból 4 mondjuk zajos. Hogy a 361 és a 4 az
1: Én szerintem itt mások is van. Tehát, hogy itt szerintem most nem, de szerintem nem 3 természetvédőért, meg 2 róka szeretőért költözik az F-ot. Tehát itt szerintem van egy gazdasági megfontolás, itt van egy újra köntösberázás, itt lehet, hogy van egy jobb destináció, vagy ahol esetleg jobb a lokáció. Most szerintem 3 természetvédő bők, hogy a rókák nem tudnak menni enni, szerintem nem feltétlen csak emiatt van. Itt valamilyen másfajta gazdaság és üzleti érdek is mozoghat, hogy kaptak egy jobb ajánlatot,
2: van,
1: lehet, én hogy úgy van, megtámogatták az F-ot, és áthozták őket, és megvették, és átvitték, tehát szerintem itt nem feltétlen egy 3 háborgó nyugdíjas, meg 2 róka szerető van ebben, hogy most 4 napig nem bírják elviselni ezt az 50 ezer, vagy 30 ezer fiatalt.
3: Igen. Állítólag, de ezt csak így nektek mondom.
2: De akkor nem mondd be a mikrofonba, meg kétszer, de hallják.
3: Állítólag a szürkegémek vannak a háttérben.
1: Igen, szürkegémek
2: és a nagy kocsak.
3: A nagy kocsak összeesküvés, mert úgy hallottam, hogy egy madárfesztivál veszi át a helyét ennek a dolognak, ahol rengeteg...
1: ornitológiai világtalálkozó.
3: Igen, ahol közepes és nagyméretű gilisztákat fognak fogyasztani szüntelenül, közben pedig ritmusos táncokat járnak.
2: Jó, csak arra mi nem megyünk majd ki.
3: Hát nem véletlenül.
2: Igen. Na mindegy, ez van. Na szóval mindegy. Én nem nézem a szombati meccset, ezt most.
1: Ha majd beszámolunk, gyerekek, beszámolunk.
3: Hova megy az F-otamon, mi lesz az új helyszín?
2: Nem
3: megvan?
2: Tudjuk még, ma azt még nem jelentették be.
3: Hát ilyenkor mindig Szabolcsba jönnek, csak mondom nektek.
2: Örülj neki legalább,
3: amikor nem
2: szólnak,
3: hova mennek, mindig Szabolcs a vége. Jó is van ez így. Na, gyertek hozzánk Nyíregyházára, ott is kell. Amúgy a Tokaji Fesztivál, Hegyalja Fesztivál, az a legjobb fesztivál.
2: De az nincsen volt. Már.
3: Azt kell most újraéleszteni, hogy az F-otnak van egy csöppesze, akkor a tópartról átjönnek a folyópartra. Az egy nagyon jó hely.
2: Élesztünk újra. Azt tudod, hogy hívták évekig?
3: Na.
2: Legalja.
3: Ez ma, a Legalja Fesztivál. A Legalja Fesztivál, és én, évek, én még ott voltam, éveken keresztül ott voltam, nagyon szerettem, és szerintem az egy, a világörökség része kellett volna, hogy legyen. Az, hogy csattogtak az ilyen lezüllött arcokra, délután a lángososhoz a Tokaji belvárosba. Figyelj, én imádtam. Imádtam, mindenki imádta. Na, az is egy teljesen indokolatlan dolgot, hogy ezt eltörölték. Ha lenne pénzem, mint Balázsnak,
2: akkor megvenném
3: a Legalja Fesztivált.
2: De brandet venni.
1: Csak a nevet kell megvenni, és újraépítjük az egészet. Zenész kapcsolataink vannak.
3: Miért nem kaphatok egy fesztivált, Balázs, tőled? Miért nem kaphatok egy fesztivált?
1: Beszéltünk róla. Talált ki az arculatot, talált ki a zenei irány, talált ki a célközönséget, nagyjából hova lövünk, találj egy jó időpontot, ahol nem vagyunk senkivel. Konkurenciá és összerakjuk.
3: Az mindig júniusban volt, ez volt az első fesztivál kb. Te hegyalja.
1: Igen, abszolút. Na. Jól van, gyerekek, megyünk, fél hét van, és a játék is, ébredezés, és aztán jövünk mi is vissza, úgyhogy gyertek, jó, itt vagyunk mindjárt a hírek után, fél hét van pontosan.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nem tudom, mi történik, Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
10: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nyári nyitvatartás a könyvtárakban, felveszik a harcot a vérszívókkal, csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Demeter Dia vagyok. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A heti nyegyházi, a Széchenyi városi, a Ménteleki és a Hunyadi városi intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun megyében is csaknem 3800 hektáron, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Az önkormányzat közölte, a pályázat célja, hogy elősegítsék és növeljék a lakosság környezettudatos szemléletét. Ösztönözzék őket a csapadékvíz háztartási hasznosítására. Július 14-től lehet pályázni, egy ingatlanra kizárólag egy tartály igényelhető. A pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Jubileumot ünnepel idén Baja legnagyobb fesztiválja, 30. alkalommal rendezik meg a halászléfőző népünnepét. Július 9 és 11-e között több ezer bográcsban fő majd a bajai halászlé, de a szervezők készülnek koncertekkel, kulturális és családi programokkal is, olvasható az esemény közösségi oldalán. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello!
1: Milyen zenék mennek van nálatok milyenek? Itt reggel? Minden valaki.
3: Hát,
1: jó. De legalább volt-e már, az is jó, hogy van tempója. Tehát mi már annak is örülünk.
4: Nem, nem a saját tempója, hanem a Faithless tempója, de igen. Nagyon jó tempó.
1: De legalább van egy kicsi. Van egy kicsi tempó, így van.
4: De ez fét lesz majd az Otin, szerinted?
1: Hát vannak adottam. Dalok, amiknek kell lennie, persze. De hát ennek ugye az eredetie. Tehát ez a Purple Disco Machine, ez sokszor megbeszéltük. Hát hozzányúlt ehhez, de minek igazából? Ez egy jó kérdés.
4: Az ott a porördög volt a tévében?
1: Nagyon durva por volt, igen.
4: De ez igen. A porördög, ez vágjátok, ez micsoda?
1: Nem, az nem tudom mi ez.
3: Forgószél fölkapja, elviszi.
1: Igen. Faszél elfújja.
4: És nagyon-nagyon tetszik a neve, porördög. Porördög. Eddig más embereket hívtunk porördögnek, akik a médiában dolgoznak.
1: És
4: eltüntettek több port a helyekről, asztalakról, de ez most teljesen más.
1: De ez egy valid létező dolog, hogy megjelenik a por felhő, ami így fölkapja.
3: Elhozza,
1: és az a porördög. Ez a neve. Tényleg?
4: Igen.
1: Lákalapa.
4: Látod, ha rendesen éltél volna a fiatalkodat, most te lennél a porördög.
1: Az hál' Isten, ez...
4: Ezzel kerültél.
1: Vannak itt nagyobb porördögök nálam.
4: Igen. Vannak bizony.
1: Igen. Vannak. Jó reggelt, épp fogad, most kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Na ez jó, örülünk, hogy ezt megosztottad velünk.
4: Végre valaki fogad.
3: Nem mindenki, mosott. Igen, nem mindenki szokott ebben az országban, ahogy néha körülnézek, de ez dicséretes.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kis, nagyon jó kis... SMS volt nekünk. Azt mondja, hogy játsszátok ezt a számot. Egyszer kiborultam, a 13 évesem kérdezem, mi a baj, mondtam neki, keres el az eredeti le. Azonnal értett minden, büszke voltam. Aha. Aha. Tehát az eredeti. Eredeti, hát igen. Vannak dalok, amikhez nem szabadna hozzányúlni. Nem? Igen. Ilyenek. A Michael Jackson dalok, ilyen egy fét lesz.
4: Michael Jacksonnak sem szabad mindenhez hozzányúlnia.
1: Na igen, Michael Jackson is elkövette azt évet, hogy hozzányúlt egy-két olyan dologhoz, amihez nem kellett volna hozzányúlnia.
4: De túl korai vége. Viszont rengeteg fesztiválra írtak a hallgatók, amik jó fesztiválok voltak, és eltűntek, hogy lehet, hogy akkor az összeset vissza kéne hozni.
1: Hogy minden fesztivál legyen újra?
4: Igen.
1: Egy évig legyen minden újra.
3: Mi volt, ami még így föl?
4: Az én abszolút kedvencem, ezt tök sokszor elmeséltem, ugye az fest volt, ugye az amatőr zenei fesztivál, az teljesen vállalhatatlan. Akkor az volt, hogy este ittál, és akkor hajnalban beültél a termálvízbe. És akkor ott ültünk mindannyian, csinálni, a kapibarák, tudod, így a gőzölögtünk, néha kiemeltek valakit, akkor lesüllyedt az aljára. Akkor voltak ilyen nagyon jó motoros fesztiválok, az is ott volt, ugye írtad egyik hallgató, a Black Dragon motoros fesztivált. Ezt tudom mondani, mi lehetett, a bátyám ebben a motoros klubban motorozott, és egy Black Dragonos volt, és hát az volt, hogy nekik volt egy nyári, meg egy téli fesztiváljuk is. És a téli fesztiválon a férjem is pultozott egy időben, és én lementem egy rúzsaszín ilyen bolyhos sapkába, vittem nekik teát, mert nagyon hideg volt, és... Én volt, tehát konkrétan, mint egy ilyen világító, úgy világított, mindenki fekete bőrben, tudod. Fekete bőrben több százal.
3: És jön a rózsaszín sapka.
4: Ezt is megjöttem, én 190 centes egy rózsaszín sapka, és már láttam, hogy ez most már kicsit úgy kihúzza úgy a bajszokat. Ez nem annyira oké. Letette a teát, kicsit beszélgette a férjem, és ahogy kijöttem, lehet, hogy csak ez a szikra hiányzott, elkezdett egy tömegverekedés, a németek összeverekedtek a magyarokkal, így elkezdtek egy ilyen hullámzott a tömeg, és a sátornak kibemozgott a széle, mint a rajzfilmekben, tudod, így izé.
3: Megmenekültél.
4: Belülről tartották a pultot, így, hogy nehogy rájuk, hogy aztán talán végig is elnyugodtak, és itt a
3: motorral
4: reggelig.
3: Kellett menni?
4: Igen, ők motorral mennek. Igen.
1: Télen volt a motoros fesztivál.
3: Keres rá Elefanten.
4: Elefant Treffen az a neve, ott is volt a bátyám, de az Németországban van.
3: Az Németország, ott sátrazol a hóban.
4: A hóban.
3: Motorral mész föl a hegyekbe.
1: Hallottam.
3: És keres rá.
4: Elefant Treffen, és az van, hogy nagyon durva, annyira hideg van a motoronkon mennek, hogy hát a kevésbé nagy büdzsével rendelkezők, azok képzeljétek el, hogy ilyen műanyag kukákat szétfűrészeltek, és azt tették rá a kormányra, hogy ne fagyjon le a kezük a kesztyűben. Tehát a bátyám mondta, tehát ő, amíg ott volt, addig ugye nem lehetett átöltözni, mert nem volt rá alkalom. Tehát azért is lemállott róla a ruha, ami az aláöltözője volt. És ugye kinn alszanak, mert ugye ugyanúgy bulik vannak esténként. És hát ott a sárga hóból nem eszel.
3: Sátrazás
1: a hóban,
3: nagyon
1: kemény. De hidegben mi a jó, vagy az miért?
3: Hát ez
1: a
3: buli, persze. Gyönyörű. Hát megcsináltad, nagyon jól néz ki, egyértelmű. Ugye kihívás motoron, hogy két keréken kell fölmenni a havasúton. Sátrazol. Ott főztök magatoknak, szóval nagyon kemény.
4: Azt hiszem, hogy a Wild nevű motoros magazinban hoztak róla több cikket is, és az van, hogy alapból úgy néz ki az egész szürreális, hogy egy hatalmas erdő, ilyen hegytető, nagyon magas hó, ugyanúgy úgy néz ki az egész, mint amikor Woodstockban, tudod, hogy elfoglalják a hegyoldalt, így a fiatalok, és közben pedig ugye elképesztő körülmények van, amitől szerintem így egy nagyon nagy ilyen szívélyesség alakul ki az emberek be egymás iránt. Tehát nagyon segítőkészek, nagyon kedvesek. Megy a nagy összeborulás esténként, és tehát pedig nagyon óvatosan leereszkednek, szerintem rettenetesen másnaposan a hegyről.
1: Ennyi történik. Jó, de amikor már nem tudsz mit kizárni, akkor valaki bedob, hogy jó legyen télen.
3: Ez az.
1: Jó, akkor megcsináljuk hidegben. Megcsináljuk télen. Jó, van gyerekek, Anna már itt beírta közben a játékosunkat, aki itt is van. Dávid, szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello! Dávid, honnan hívtál minket?
2: Pestői Angyalföld, Rákospatak. Közben.
1: Nagyon-nagyon.
3: Van vizetek a Rákospatakban?
2: Hát egy nagyobb esőzés után olykor akad, most azért...
3: Most nincs.
2: Most azért kevesebb, de csordogál.
1: És most éppen futás közben vagy?
2: Igen, Anna mondta, hogy egy kicsit álljak már meg, úgyhogy igen, most megálltam, de itt körözök a Rákospatak mentén. Egyébként nagyon vigyázzatok vele, mert úgy tudta, hogy hol lakok, hogy az életben nem beszéltünk.
3: Mi Anna?
2: Anna, igen. Mondtam, hogy itt futok a Rákospatak mentén, és egyből kérdezte, hogy melyik utcában lakok. Nyilván mindjárt bemondom a kapukódot is én is, de hogy igen, egyből tudta, hogy hol lakok.
3: Hát annak emény az, hogy mindenkiről kiszed mindent, vigyázz vele.
4: Félünk is tőle, ne aggódjál.
1: Azonnal megtudja, hogy mi a helyzet, így van. Jól van, Dávid, kit választottál ma reggel játékra?
2: Eszterrel játszanék.
4: Olyan rég játszottak velem.
1: Ez a beszéd. De én tényleg régen játszottál most. Most régen játszottál, most egy kicsit kaptál egy kis pihit.
4: Igen. Anna, úgy látom, hogy kicsit hagyott engem regenerálódni az eddigi csalódások után.
1: Igen. Na, akkor most szív föl magad.
2: Nagyon.
4: Így vagyok a porördög.
1: Jó, porördögként. Mehetünk, kész vagytok? 3-2, tessék.
4: Dávid, mivel foglalkozol pontosan? Mit tudunk rólad?
2: Egy gyógyszercégnél vagyok területi vezető. Kérdezhetek, Eszter?
4: Persze.
2: A hétfői beszélgetéskor, mikor Denisszel beszéltetek, az megvan?
4: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy megvan.
2: Én voltam az SMS író, aki írta, hogy átvenném 20%-kal olcsóbban a lakását.
4: Ó, van pénz?
2: Valamennyi. Meg majd a banki segít.
4: Megkérdeztek tőle, hogy hol van pontosan?
2: Tudom, mert láttam a hirdetését.
4: Ott forogtak a csoki banán videók.
2: Azok felejthetetlenek.
4: Nagyon jó, hát ilyen kreatív energia lengi körül ezt a penthouse lakást a Sasadligetben. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi pénzed van pontosabb?
2: Annál kevesebb, mint amennyit ő szeretne, ezért mindenképpen alkú lenne.
4: Zsűl beszáll szerintem, ha most nézek a szemébe.
2: Lehet annyi, hogyha lenne még más, aki beköltözik, akkor ő is jöhet.
1: Megvagyunk!
4: Igen.
1: Nem teljesen értettem mindig, hogy mi van, de követni próbáltam a ingatlan vásárlási fejleményeket.
4: Én próbáltam visszaemlékezni, mi volt hétfőn. Ez egy ors támadás volt, hogy hétfőn.
1: Igen, próbáltunk ráakadni, hogy mit csináltunk. Mit csináltunk hétfőn. Jól van, Dávid, kihúztad, ügyes voltál. Mutatjuk, hogy mi a plusz nyereményed. Figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na!
4: Akkor már csak meg kell kocogni.
2: Nem megyek, verek egy Fit Big Mac-et ezután, akkor rögtön.
4: Ennyi. Mondjuk az ott pont nincsen, de azt mondja, hogy még.
1: Vapert van, igen. Vapert az nagy klasszikusuk, persze. Jól van, Dávid, küldjük neked, jó játszottál meg. Akkor várjál, de akkor van egy ajándékcsomagod is, nem mondtad ki.
4: Nem mondtam, senki
1: nem mondott semmit, de akkor az azt jelenti, hogy te nyertél. Jó?
2: Köszi, sziasztok!
1: Oké, ciao, hello.
3: Puss tovább.
1: Gyerekek, jó volt ez.
3: Ezt is kiadtuk.
1: Kiadtuk az utolsó előtti Burger King utalványunkat.
4: Ki mondta ki? Mit mondott ki?
1: Nem, szerintem nem mondott ki senki semmit. Legalábbis mi úgy füleltünk, vagy figyeltünk.
3: Nem volt semmi.
1: A játékos biztos nem, ha meg te meg, akkor a játék szempontjából mindegy, mert így is megnyerte, úgy is.
4: Ennyi. És a porördög akkor is én vagyok.
1: Igen.
3: Többen porno ördögöt értenek.
1: Az jó, már hát... picit más.
4: Volt idő, amikor az is lehettem volna.
3: Na mesélj csak!
4: De most nem ezek az évek járnak.
3: Hallod ezt?
1: Porno ördög lehettél volna?
4: Lehettem volna. Hát volt nekem ilyen diákmunkám, nem meséltem nektek erről.
1: A pornóipar van?
4: Uh-huh.
1: Sminkeltél? Dublőr voltál?
4: Nem.
1: Segdublőr
4: volt, az úgy, hogy ez lett volna. De menj arrébb, anyukám, itt jönnek a profik.
1: Köszönjük, hogy beizítottad a szettet, most már öltesz fel.
4: Nem, fordítottam angol. Ugye diák voltam egyetemista, nem volt pénzem, és a angolul nem tudó live jazzminos lányoknak fordítottam a klientúra és közöttük.
1: Oh,
4: de. Nem meséltem ezt?
3: Nem.
4: Nem meséltem?
3: Nem meséltem.
4: Hát óriási munka, egy 13. kerületi lakásban ültem egy számítógép mögött, mögöttem a lányok dolgoztak, én megmondtam, hogy pucsicsáj, jól nézz, igen, igen, nézz a kamerába, jó, egy kicsit, igen, és az egész teljes szemfényvesztés volt és mindenek, de ott hátul is különböző anyagi motivációból, különböző foglalkozású lányok csináltak ezt a dolgot, és nagyon jól szórakoztunk.
3: Kacagtunk a külföldi embereken. A kliens az hallott téged? Tehát beszéltél vele?
1: Valószínűleg nem, a kliens nem.
3: Tehát csatlakozik ehhez a platformhoz, és akkor ő beír, vagy beszél a lányjal, ha ő beszél angolul, de nem beszélt, ezért volt.
4: Ő egy ilyen chat felületen írt, mint ahogy írt, most írnak mondjuk a Viberen, és akkor igen, elmondta, hogy és akkor...
3: Hogy van angolul a pucsicsel?
4: Hát ezt most nem fogjuk elkezdeni ezt a beszélgetést, Feri, mert az a baj, hogy ennél sokkal...
1: Minden megengedett egyelőre, szabadok vagyunk.
4: Szakszerű szavakat használtak különböző dolgok. És a lényeg, hogy szerintem ezt még az NMHH is kidörzsölni egy csipát a szemébe, most elkezdeném mondani, de a lényeg, hogy én mondtam nekik, hogy na most akkor szépen mosolyog, oda mosolyog, így fordul, úgy fordul. Pacsitad, és a többi, és a többi, és akkor úgy volt, hogy négyen voltunk lakótársak, lányok, mindenki más egyetemen tanult, és váltásban dolgoztunk ennél a...
1: És fordítani kellett?
4: Aha, igen.
1: Tehát a kliens is a csaj között. Hogy írt neki magyarul?
4: Csajok, ez egy csoportos lánybanda volt, és igen. Igen.
1: Zseniális. Ezt még nem mondtad.
4: Amúgy
1: nagyon
4: jó
1: munka volt. Sok nyári munkát mondtad, de ezt még nem mondtad.
4: Nagyon jó munka volt, főleg amikor mentek utána domesztaszozni a lányok. Nem mindegy, és de csak lányok voltak az egész lakásban, és mindenki tök jó fej volt. Köztük is voltak olyan, akik egyetemi hallgatók voltak, ugye, mert ez külföldön nézik, voltak akik. Tehát minden ilyen vegyes.
1: És mit kellett domesztaszozni?
4: Hát
1: mert nincs semmi aktus, nem történik semmi. Hát a másik oldalon van a másik oldalon van a szereplő.
3: A kifli csücsket. Jó fizet egy ilyen?
4: De figyelj, felfoghatatlanul jól fizet egy ilyen. Hát diákként az, hogy most a kitömött medvét porszívózod a Természettudományi Múzeumban, vagy pedig itt 4 óra alatt izé, de amúgy nagyon oda is kellett figyelni, nehéz munka, mert egyszerre mondjuk 8 felületen vagy online, és akkor ugye mindenkinek meg kell felelni, és akkor annak megfelelően adják a borravalókat, meg ilyenek. Hát fiatalság, bolondság. Akkor ugye ez nagyon izé, ez nagyon... Tehát nagyon, nagyon kevés jó munka volt, és ugye ezt be tudtuk rakni, egyeztetni az iskolai... Hát ilyen az órarendel.
1: Hát és figyelj, ha jól fizet, persze. Semmi rosszat nem csinálsz.
3: Igen, te nem csinálsz, fordítasz.
1: Ott vagy a csajok közben.
3: Csiszolod az angolodat.
4: Az van,
1: a csajok
4: hogy,
1: közben ügyködnek.
4: Igen, tudod mi volt, hogy teljesítménybérezés volt, és akkor, hogyha nagy borralót tudtál beszedni, és ugye ezért kellett a jó angol, mert ugye ott a fiúknak mondani kellett a nagy okosságokat, hogy hát különben tudod, mit tudom én így, na, te különösen okos fiúnak tűz, és akkor
1: hát és arra küldte a gubát, mi?
4: Igen. Aha.
3: Fél világot fölültette a mamma, látod? Oda néz.
4: De az ott az egészben a legjobb, hogy ültük egy 20 négyzetméteres szobában, voltunk 5 lányok, 2 egyetemista, 3 csaj hátul, tudod, és akkor ami ment beszélget, és az volt a nagyon vicces, tudod, mert hogy ilyenkor kialakul egy ilyen csapatkohézió, és akkor ők meg ugye egy ilyen, de az egészen szerintem felfogadatlanul vicces helyzet volt, és nagyon biztonságos is volt nyilván, mert ugye nem volt ott senki, aki ezt megingatta volna, és nagyon sokat rögtünk, tehát az egy jó időszak volt.
3: Szegény férfiak a másik oldalon mit csalódtak volna, hogy érted? Hogyha
4: szintén mackónadrágban.
3: Nem úgy, hanem hogy nem az a csaj, érted, akire ő
4: de hát azért gondolj már bele, hogy ő lát egy csajt, aki ott áll, tehát nem tátogott a csaj, sem, csak ott állt, és valakivel csetelt.
3: Igen, csak összerakta. Szerintem nem.
4: Nem?
1: Valószínűleg egyébként tényleg.
4: Ez még nem az ilyen időszak volt.
1: Hát és mit ment az? Mit keresett rajta a gatyán? Meg mennyi országból, mennyi pénz jött be? Brutál.
4: És ez nem csak gatyán keresett sokat, ugye, mert ez lettek alvállalkozók az ország. Van, nagyon gyorsan, akik ugye össze tudták szervezni, egy kis stúdiókat csináltak, meg ilyesmi, és akkor ők keresték szerintem még igazán sokat ezen. Tehát akitől ugye mi is kaptuk annól a fizetést.
3: Mindenki jó keresett akkor, ti is.
1: Ilyen durva akkor azért ez. Nem, ilyen birodalom épült erre valójában. Ez mondjuk a mai napig megy egyébként, van? Tehát ez,
4: szerintem már
1: ez
4: nincsenek ezek a stúdiók olyan formán, hogy most már nincs elég szükség, mert most már ugye átvették azok a platformok, ahol ilyen one-to-one-ba tudják a lányok maguknak csinálni.
1: Aha.
4: Tehát egyrészt ugye van fordítóprogram, másrészt meg ugye sokkal jobb klientúrát tudnak szerintem úgy...
1: Privátba csinálja már
4: kevesebbet
1: mindenki.
4: Kevesebbet kell csinálni, több pénzért.
1: Aha.
4: Szerintem ez megy, de én is tartom vagyok a kapcsolatosan. És viszont voltak ott is ismert emberek, akikkel azóta se találkoztam, hogy velük mi lehet.
1: Akik felbukkantak ezen az oldalon?
4: Hát igen, nekik, igen.
1: Beütötted?
3: Van, működik.
1: Működik?
4: Működik. Feri, adjak egy
1: kicsit a régi időket, hozzuk már vissza, csetelj már valamelyikkel egy kicsit.
3: Kit szeretnék? Camilla? Diana? Vénusz?
1: Diana, én Dianára ránéznék.
3: Életkor ellenőrzése.
1: ellenőrzés.
4: Édes Isten, ennél semmi sem szomorú, mint akkor láttam azt a másik oldalt. Szóval ti voltatok azok az emberek, akinek
1: nincs történt a másik oldal. Kit akarsz, Diana-t vagy Kamillát? Legyen Kamilla.
3: Nem baj, ha a te e-mail címeddel regisztrálok, nyugodtan, ugye?
1: Nyugodtan. Jó. És a bankszámlok, a kártyámat is adnak nyugodtan. A civi kódomat, minden. Minden menjen. Gattyány urat szívesen tesszük még gazdagabbá.
4: De amúgy ő ezt nagyon durán kitalálta. Nagyon. Nem tudom, hogy ő hogyan... Ezt milyen körülmények között találtak
1: nagyon,
4: ki? Ezt valaki megkérdeztem
1: tőle? Nagyon, és iszonyat IT hátteret tett hozzá meg. Nagyon, nagyon egyedi volt, nagyon unikális volt akkor, amikor ő ezzel előjött. Igen, iszonyat csapat dolgozott a háttérben. Persze.
4: Amúgy az, a legendák kerintek arról, hogy milyen impulzív vezető volt akkoriban. Tehát, hogy volt, hogy végment a folyosó, és az volt, hogy te meg te holnaptól nem jöttök be.
1: Tényleg?
4: Aha, ilyeneket meséltek, igen, igen. Tehát, hogy ő nagyon, nagyon durán diktálta a tempót. Igen, igen, nem
3: hát
4: volt
3: ilyen nagy, ekkora ízét felépíteni, ez csak így lehet szerintem.
4: Hát valószínűleg nem csak így lehet, de ő így csinálta. Ah. Tehát szerintem, igen.
1: Egy fülke, egy ember ide, Barnabás.
4: Jöttek azóta, hogy Sziester, az M1-nél dolgoztam tegnapig, tudsz esetleg kontaktot? Igen.
1: Többen felszabadultak tegnap, ahogy látjuk. Itt igen, beindultak az M1-es. Mémek is közben. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 7 óra. Pici hírek, pici zene, pici reklám, pici minden, aztán itt vagyunk. Már is jövünk rögtön.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
9: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
8: De hát honnan tudtad?
9: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
10: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
11: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben? De szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
12: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
13: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
14: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
19: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
2: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
21: Sziget, Strandfesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok. A naptárad tele van augusztusi programokkal, és már csak egy kis anyagi támogatás kéne. Akkor irány a Plazma Center, ahol világjobbítóként bármikor számíthatsz ránk. Júliusban is extra 2000 forint juttatással támogatunk minden egyes látogatásod alkalmával a nyári terveid megvalósításában. Az ajánlat életed 5. plazmaadásától kezdve diákigazolványod felmutatásával érvényes. Részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal. Sok szeretettel várunk!
22: Házépítésben gondolkodsz?
23: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
22: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
23: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
24: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
25: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
24: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
25: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
24: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
26: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
27: V6-os motor, 639 lóerő.
28: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
27: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
29: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
30: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
31: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat, fokozott figyelem szükséges a nagy forgalomban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
32: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik,

0: ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuthistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsi!
1: Gyorsan, ez gyorsan véget ért, az van. Itt vagyunk 7 óra után, 12 perccel. Hello, hello. Egy kis bakteriális vaginózis.
2: Most mielőtt erre rámész, egy rövid értekezést szeretnék tartani. Sebestyén Balázs étkezési szokásaira.
1: Na, most mit csináltam megint rosszul?
2: Nem, semmit. Nem.
1: Minden nap valamit rosszul csinálok.
2: Nem, azt szerintem azt máshonnan kapod, nem tőlem. De hogy amikor mentünk a túrán, a következőt láttam. Na. Megálltunk a benzinkúton, mondtam, hogy mindjárt ebéd van. Sebestyén Balázs kisétált egy ilyen toha konzervvel. És elfogyasztotta. Most reggel 7 órakor mit látok?

0: tommal konzerv van a kezébe, és azt teszi.
1: De ez a tegnap?
2: Ki hozza ezeket? Ezt ezek honnan vannak?
0: Én vettem.
2: Ezt te vetted?
0: Én vettem, amikor még én voltam az étkezési felelős.
2: Azóta?
0: Ez volt a titkos tartalékunk, így van. Nem,
2: nem tudtam meg. Eldönteni, hogy igen?
0: Vagy igen? Mondjuk jó régóta te fizeted a reggelit.
2: Nem lejárt? Tudom, hogy ez direkt savanyú, vagy...
1: Nem citromos. Nem citromos.
2: Van ilyen citromos. Valamiért savanyú.
1: Citromos.
0: Van citromos.
1: Emelt fel tetejét? Úgy így.
2: Van citromos. Aha, akkor rájön. Akkor ezért. Beleettem egy kanállal, hát mondom, ez lehet, hogy nem kell minden maradékot megenni. Mondom, mi az Istenért savanyú ez a tonhal konzerv?
0: Citromos, citromos.
2: Citromot tesznek, már rá van ilyen.
0: Nagyon sokféle van ebből, ez egy nagyon jó márka, úgyhogy kedves egészségedre!
2: Hát ugye, a motorozási túráink a sokszor túlélő túrában mennek át, ahol szigorú megállók vannak 10 percig, egy cigi, egy kávé, ott valamit muszáj. Na most a benzinkúton mit tudsz? Ott szállják benzinkútnak a tonhal konzerv, amire a Máté is ráállt, babbal meg kukoricával. Lelkirályom, úristen, meg is ebédeltünk. Rányomsz valami kis édeset, és meg is van.
1: Ez amúgy az én kedvenc ételem is volt, nagyon szerettem azt a, van az a babos kukoricás tonhal, az is nagyon jó, meg amikor jártam Sziget Fesztiválra, akkor mindig ezt hittem, hogy nem budjant meg a melegben. És akkor volt a sima mexikói babkonzerv, meg ezt jó megmikróztuk ott a Sziget irodába. Ah, nagyon jó világ volt. A top, ez akkoriban volt, amikor a Sziget Fesztiválon voltam a találtárgyak osztálya. Rengeteg diák munkám volt most végig gondolva, azt kell mondanom, hogy nagyon sok oldalú. Nagyon sok oldalú.
2: Nagyon serény diák voltál, tehát a Live Jazz minden, meg a Szigeten is dolgoztál, meg mindenhol.
1: A szó, amit keresel, az a szegény. Nem a szegény.
0: Hogy is olyan, nem válogatott.
1: Igen, igen. Ahogy válogattam, de ezek voltak a nagyon jó munkák. Igen, ezek jók voltak. Ingyen heti bérlet, és már ott, tehát két nappal többet voltam a Szigeten, mint bárki más. Mondjuk annyi, hogy egy golfpályán voltunk elszállásolva, ahol 40 centi volt a fű, tehát az első nap elkezdett berohadni a sátor alá, de ettől függetlenül nagyon jó volt. Mai napig benne az illat az orromba. Tudod,
0: az ott van a Szigeten.
1: Igen,
0: ott
1: igen.
0: Aludtatok.
1: A golftanyán aludtunk, és ott volt akkor ilyen csupasszigák voltak, és nagy, magas fű, meg rengeteg kedélyes ember.
0: És egy 8-tól golfoztak közöttetek a sátrak között?
1: Nem tudom, mikor lehetett az golftanya, szerintem a 90-es évek azért nagyon standard. Igen. Igen. Igen. Igen. Voltak.
2: Jó sok mindent
1: te
2: csináltam.
1: Te ki lesz a Szigeten nem úgy végig? Vagy csak a saját napodon?
0: Nem... Ő kimegy a saját napján, is ott marad.
1: Azt akartam, hogy nem építenek neked egy kunyhót, mint a Mikulásnak.
2: Igen, hogy mi ott lakom, kiköltözöm.
1: Nem volt a jó alapú kiként, tudod, a tülőlény a sarokban lehetne menni vele kicsit szettezgetni.
2: Nem láttam, milyen az idei Sziget.
1: Jó dolog van.
2: Újraindult.
1: Ilyen Luis most... Capaldi, mondom nektek, aki egyik kedvencem.
0: Kápály,
2: hát a jó öreg Luis. Hát a
0: jó Luis-ért.
1: Írd be, légy szerzsű, hogy mutassuk meg az embereknek.
2: Hazasem megyek, amíg nem találkozom Luis-zel.
1: Na most, hogy már rájöttem, hogy teljesen más korosztály vagyunk, rettenetesen jó dalai vannak, és egy olyan srác, hogy olyan humora van, hogy lekörözi az amerikai humoristákat is, és ezen kívül pedig van neki egy Tourette szindrómája. Emiatt volt többször olyan, hogy koncerten nem tudta befejezni a dalt, amikor kicsit csúcsra járatták az idegrendszerét a turnézásra, és helyett a közönségbe is fejezte neki, tehát hogy együtt énekelték el, és nagyon megható pillanatok. Ezen kívül mindene, ami, tehát te pont az ellenkezője annak, ami egy popstár, tehát nem helyes, nem izmos, nem egy ilyen klasszikus
0: nem tud
1: arc,
0: énekelni.
1: Nem tud énekelni, és figyelj, iszonyatosan tehetséges, és annyira jó fej, nagyon szokott menni ilyen...
0: Hallgassunk már bele, Zsüle, egy Luis Capaldiba.
2: Ő is jön.
1: Jön
2: a Szigetre?
1: Igen. Igen, tényleg nagyon-nagyon király. És
2: ő érkezik. Ez egy lassabb nótája.
1: Igen.
2: Ezek szerint. Melankolikusabb. I'm a mess right now. De jó hangja van.
0: Jó énekel. Cause
1: it's all gone south. Ne szállgassunk akár a Somebody You Loved-ot.
0: Na jó, ez nem kíváncsi.
2: Jó, na.
1: És ott van a Glastonbury. Glastonbury 2025. És írva Somebody You Loved. Ott van, feldobja, hogy beírod. Ez egy nagyon híres szituáció volt. Azért Glastonbury-ben hány ember nézi meg a koncerteket?
0: Hát
2: az egy nagyon nagy fesztivál.
1: Nézze, apa.
2: A nagyon nagy fesztivál, ott van, hát oda néz, vannak mennyi, 50-en, 100 ezer.
1: És itt elkapta egy Tourette roham.
0: Ügyes élőben is, de menő.
2: Igen.
0: Ó, nagyon, de ott lenne menő. A helyük, oda néz. Minőségi a közönség, ahogy elnézem.
2: Jó csajok vannak, fiatal lányok, fiatalok,
1: bizony. Igen. 10-20-as, 30-as.
2: Ez az ő dala?
1: Aha,
2: ez tudom, melyik dala, persze, ez megvan.
1: De nézd meg ezt a srácot.
2: Hát minden, semmilyen nem popstar. Tehát, hogy...
0: De hogy pont ezért jó, tudod?
2: szerintem az ilyen sztorikat ronddal bántották, tudod, biztos. Utolsó volt a
1: tornasorban. Olyan humora van, hogy senki nem bántotta.
2: A humor az mindig trauma, tudod.
1: Igen, tudjuk, ezért ülök itt, Balázs.
2: Minél humorosabb vagy, annál traumatizáltabb vagy.
1: Így van. Különben gyertek el, még lesz egy előadásom. Balatonfüredel.
2: Igen, ez tényleg
0: így van. Ezt tegnap nem mondtad.
1: És akkor az, tessék?
2: Itt rájön egy roham?
1: De lehet, hogy ez nem az. Azért, hogy egyszer csak hogy nem tudja befejezni, rájön a Tourette szindrómája, és akkor így a közösség helyette kiénekli nagyon-nagyon megható, iszonyatosan megható, és utána el is ment egy fél éves vagy egy éves pihenőre. Csináltak rólam, hogy hát ilyen életrajzi dokumentumfilmet, lekövették így az életét, és a Tourette szindróma miatt egy csomó mindenben segítségre a szüksége, végül étrenddel és terápiával helyrehozták neki a szituációt, mert hogy nagyon sok mindenben az étrend kritikus.
2: És hogy jött ki a Tourette szindróma? Káromkodott, vagy mi volt?
0: Indokolatlan helyen, indokolatlanul.
2: Van egy ilyen podcast, akik erre hegyezik, és meghívnak ilyen embereket, figyelj, sírsz rajta, és aki benn van, az is röhög, mint vendég. Nagyon szeretem őket.
1: Abszolút.
0: Képzeld egy államvizsgán, vagy a kormányablakban.
2: Akkor
0: igen, húzzak ki,
2: iszonyatosan jók vannak.
1: Nagyon jó, és közben ugye nyilván egy iszonyatos önbizalom romboló szituáció az, hogy nem vagy ura a beszédközpontodnak, meg az, hogy és így kiállna színpadra, meg így ekkora sztárnak lenni, és ő kb. Azt csinálta meg, mint a Justin Bieber annó, csak tehát egy nagyon fiatalon, nagyon nagyot, és saját erőből. Szóval, és nézzétek meg az önéletrajzi filmet, figyelj, felfoghatatlan humora van a srácnak, de olyan pofátlan. És tudod, az a fajta, amit te is nagyon szereztél, hogy így azt mondja ki, amit senki nem mond ki soha. nagyon jó. Nekem is egy enyhe, nem?
2: Valószínűleg van valami, nem ennyire durva, de valami van, igen. Magyarországon rosszul járt volna, mert csak kamu angolat tudták volna befejezni a darabot. De milyen jó, hogy lobognak a zászlók, ez milyen jó ötlet, ez tetszik. Jól néznek ki.
0: Hát kivéve, ha mögötte állsz, és nem látod az előadót, akkor mérgetsz.
2: Az igen, de hogy visznek zászlókat erre a fesztiválon.
1: Igen.
2: Az milyen jól néz ki egyébként, ennyi zászló.
1: Na, ennyien lesznek a DJ ott, én is azt néz meg.
2: Hát az körülbelül így fog kinézni majd. Igen.
0: Na itt van az a része, hogy elfelejtette a szöveget.
2: Már, akkor visszaadom őket. Az... Nem, csak hagyja énekelni a közönséget. Nem, igen?
0: Ez az a rész.
2: Jó, ezt mondjuk mi is letátogjuk. Ezt két sör után lehozom. Igen, ő nem egy klasszikus popstár mondhatni. Nem egy klasszikus popstár.
1: De tényleg hidegrázos. Nézzétek meg azokat a rendes videókat, amit nem most próbáltunk meg megkeresni az interneten. Tényleg jó, nagyon jó a srác.
2: Őt is megcsinált, akkor a Didi kérdezi Barnabás, igen, szegény Justin Bieber. Ő azért elég, hát ott is komoly traumák vannak. Ugye a Didi meghívta a saját házi buliába. Onnan indult a Justin Biebernek az ábok futása valójában.
1: Na. Itt van. Átküldöm a videót. Megtaláltál nekünk egy hallgatót. Hát ennyike. Mindegy, nem tudja átadni a rádió sajnos ezt a szituációt.
2: Igen, megnézzük majd. Jó, csak gyorsan közben azt nézem, hogy van-e valami. Someone fuck you írja valaki. Nulláson van egy nagy balesetünk, Dunaharasztinál, a közvetlen feljárónál, ott most valószínűleg pályázár is lesz. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. 0-23-111-111 SMS számunk. Jó, ha van friss, vagy valami történik itt a városban, akkor meg küldjétek, nem csak a városban, hanem az országban és mindenhol. Na, ugye beszéltünk erről az M1-es történetről tegnap, ami volt, ugye, leállt a Kossuth Rádió, leállt ugye a közszolgálati televízió. Hát ilyet azért ritkán látsz. Ugye, jött egy kiírás, mi szerint ők már nem akarnak többet hazudni, meg milyen csúnya dolgokat csináltak eddig, és hát ugye azt írták, hogy vége a régi közszolgálati tévének, és újat alkotnak majd. 19 óra 56-kor indították el az új műsorukat, és mindenkitől kvázi tulajdonképpen bocsánatot kértek. Ugye?
0: Így van. Igen. Kiírták szépen a feliratot.
2: Kiírták a feliratot, igen. Igen.
0: Ikonikus, hogy a Tanú című filmmel kezdték az új műsort.
2: 19 óra 56-kor.
0: És a Tanú.
2: Na most beindult a mémgyártás, mert most mindenki elkezdett bocsánatot kérni. Tehát most az van,
0: megint ráültek.
2: Tessék?
0: Megint ráültek.
2: De már ilyen Aldi, meg Lidl, meg Alza, meg mindenki elkezdett bocsánatot kérni a közmédia stílusában. Hogy lesz valamilyen gyorsan mém egy pillanat alatt? Nem megikrette a marketingeseket a történet és az internet népét, és egy zenekar, egy áruházlánc, mindenki bocsánatot kér M1 stílusban. Egyébként szellemes a történet. Tehát, hogy én szerettem ezt a tegnapi kiírást, és már bocsánatot kérnek a villamosvezetők is.
0: Ez jó. A villamosvezetők nem hallgatnak. Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években oda csuktuk az utasokat az ajtózáráskor. De ha egyszer menni kell, és te nem hallod az ajtózárást, akkor ez van, maradjanak velünk. Ez jó.
2: Igen, a telefonomat bentről, hátulról.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kontraproduktív egyébként erre rászállni.
2: Hogy kontraproduktíve?
0: Szerintem egy idő után igen. Ha közvetlenül, ugye van az M1-es kiírás,
2: igen,
0: és te közvetlenül utána az első vagy, az még jó. De 25-ként beszállni a sorba jó.
2: Zsűl, ne keresd a telefonomat, itt van. Oké, okay. Mi volt az, amikor rászállt az IKEA, meg mindenki beindult, na, és ilyen iszonyatos ugyan nagyokat gyártottak? Az mi volt? Egy pár hónappal ezelőtt ott is volt egy mém sorozat.
0: Igen.
2: Ja, a szoba. Amikor megjelent a szoba, ugye? És akkor a szobát beáraszták, berakták az ágyat, berakták a függönyöket, arra mindenki ráindult. Mert itt az eredeti szöveg ugye az volt, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetének szünetel, maradjanak velünk. Ugye ez volt a tegnapi szöveg. És akkor ezt elolvasta a hírportálokon, és mindenki bekapcsolta az M1-et. Ennyien szerintem focin soha kívül soha nem kapcsoltak az M1-re. És erre kezdett el aztán mindenki mémeket gyártani. Most szerintem megjelenik majd a Heineken, megjelenik majd a van, tehát itt szépen most mindenki gyorsan legyártja. Nem? De ez a villamosvezetős, ez abszolút, abszolút rendben van, ezt nagyon szeretem.
1: A hallgatók is írják, hogy van személyes megélésük. Mondta is a mama, hogy meglát, hogy az első térült az M1. Jaj, fiam, de jó, hogy nincs itt a papa. Most megint terhes lennék.
2: Igen, mint a régi szép idők.
0: Hétfő adásszünet akkor.
2: De én bírom, hogy a Lidl nem annyira erős, de hogy egyébként ők is erre ráülnek, és milyen gyorsan ültek rá. Azt hiszem, a Lidl volt a leggyorsabb, ők egy órával a közmédia bejelentése után már ők is kirakták. Ugye ők azt hittek, hogy bocsánatot kérünk, amit hosszú éveken át annyit mondtunk, hogy Lidl plusz egy alkalmazás. Valójában sokkal több, spórolás és Lidl pontok egy helyen, a kuponok nem szűntek meg, maradjatok velünk. Ügyesek.
0: Igen.
2: Ügyesek.
0: Meg ők tényleg gyorsan is reagáltak.
2: Meg ők nagyon gyorsan reagáltak, igen. A mohácsi busójárás is bocsánatot kért. A busók nem szeretik a nyarat. Bocsánat, hogy éveken keresztül elűztük a telet. A télűzés február 4-ig szünetel. Maradjanak velünk. Ugyanúgy fekete háttérrel, fehér betűkkel. Megjelent a Lár András, aki szintén kiírta, én Besenyő
0: István,
2: azaz Besenyő mindig igazam van, István, kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van. Hazudása ott volnak a mindenki mások, ugye, maradjanak velünk. A Nyest ellen küzdők csoportja is megjelent. Ők is felültek a vonatra. A Nyest média nem húz a losszat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú életeinken át mégis ezt tettük. A Nyest média átalakul, hogy jövőben füveken is nyílt terepes legyen. A hírjelölő szolgáltatás szünetel. Parkírozzanak velünk. A
1: parkírozás az külön pluszpont szerint, azt olyan kevesen használják.
0: Betegek.
2: Majd elindult ugye az M1 a Tanú című filmmel.
1: Hogy a Nyers csoport tulajdonképpen olyan szinten kinőtte magát, hogy szerintem most az a leg up-to-date-ebb hír oldal az egész világon. Tehát minden nap történik valami a Nyers csoportban, és mindenki tudja, mi történik a Nyers csoportban. Aki nincs benne a Nyers csoportban, sehol sincsen. Ez van.
2: De csak Nyestel maradtak, vagy...
1: Csak a Nyestről szól.
2: Csak Nyestről
1: de
2: amúgy, szól.
1: Igen, de lekövetik az aktuál politikát is, vagy mindent. De, tehát nagyon
2: tehát hogy már reagálnak egy dolgokat. De nézzük, milyen gyorsan reagáltak erre is. Tök ügyesek egyébként. Nem tudom, ki szerkeszti őket, de gyorsan reagálnak. És akkor azt mondod, hogy ma már erre, ha még ráfűznek, akkor az már sok.
0: Mert azért ugye különbség van, mert a nyestes csoport meg a lár viccből fűzött
2: igen,
0: rá.
2: Igen, azzal igen,
0: szerintem
2: igen.
0: Nincs gond. Reklám célból, mint például ugye a Lidli, meg a mit tudom én, még egy csomó cég, az meg egy idő után biztos, hogy kontraproduktív. Jó van már ti is, akkor ha vicceset csinálsz, az oké, okay, az teljesen rendben van, de szerintem ez, hogy akkor még most adjunk el valamit erre ráülve, az sokadikként már nem jó. Az első háromba benne vagy, az még jó, utána már így azt mondod, hogy jó, oké.
2: Okay. Ezek nagyon gyorsan kipörögnek. Ez, igen. A szoba is volt, hogy telerakták a szobát, meg
0: hát volt,
2: az
0: ugye a Szoboszlai ruhája volt a szoba, most legutóbb volt a New Yorki felhőkarcolóra fölmászott két orosz hacker.
2: Szétszették őket.
0: És ott a fekete zászlóra mindenki fölírta a saját feliratát, úgyhogy ebből most szerintem sok van, meg sok lesz. Jó, és akkor most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki tessék, saját okay. Magad.
2: Nekem van Insta és Facebook oldala?
0: Igen, te mit írnál ki?
2: Felér egy Jónással, egyébként.
0: Egyébként kicsit, igen.
2: Jó, írjatok akkor, drága hallgatók, jó? Tehát, hogy egy mondatban le kellene írni, hogy ti most így a jelen élethelyzetben, ahol vagytok, amit csináltok, amiben vagytok, párkapcsolat, munka, gyereknevelés, és mit tudom én, számos életfeladat van, ott most ki miért tudna bocsátot kérni?
1: Ez is a hónap első szerdája.
2: Ez a hónap első szerdája valójában így van. Mm. Igen. Nézzük meg, jó? Írjatok SMS-eket, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsor

0: Kövestén Balázs eddigi legnagyobb partiját.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Vas hiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10 ezer forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
13: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
15: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3 millió 200 ezer forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
19: Volkswagen.
0: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
19: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
20: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Kecskeméten járt a nemzetközi zsűri, népszerű volt városunkban a múzeumok éjszakája, új vezetők a Bajai Járásbíróság élén. Demeter Dia vagyok. Kecskemétre érkezett az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A 9 fős delegáció 11 helyszínen járt és összesen 10 kritérium mentén értékelte a látottakat, olvasható a híres.hu beszámolójában. Szemerei Népataki Klaudia polgármester elmondta, azt szeretnék megmutatni, hogyan gondolkodik a város a jövőről, a fenntarthatóságról és saját természeti adottságairól. Hozzátette, a zöld felületek tudatos fejlesztése, a víz megtartás, a természetközeli fenntartás és a helyi közösségek bevonása mind része a város fejlődésének is. Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora, az Antant Florál Europe alelnöke pedig elmondta, a barna mezős beruházásokat kimagasló színvonalúnak tartották. A nemzetközi versenyen szeptember 19-én hirdetnek eredményt. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Új szabályozás a nehéz gépjárművek számára Nagykőrösön. Az önkormányzat közösségi oldalán azt írja, a lakossági kéréseknek eleget téve a képviselőtestület egyhangúlag új behajtási rendet vezetett be a nehéz gépjárművek számára. Az intézkedés célja az, hogy a családi házak között kevesebb nehéz gépjármű közlekedjen, és a forgalom a nagyobb teherbírású közutakra terelődjön. Új vezetőket neveztek ki a Bajai Járásbíróság élére. Pence Kornél július 6-ától tölti be az elnöki tisztséget, kinevezése 2032. július 5-ig szól. Vattai Noémi pedig június 18-ától 2032. június 17-ig az elnök helyettesi tisztséget tölti be, tudatta a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen!
1: Micsoda, mi van itt, gyerekek? Hát milyen új muzsikák ezek?
2: Börgés, öcsém,
1: hát, börgés. Hát tele vagyunk. Jó vagy nem mindegy, de új zenékkel. Tehát, hogy vagy legalábbis ritkábban hallottakkal, ami már nekünk nagyon nagy élmény. Mert azért mi minden reggel meghallgatjuk ezeket a számokat. Dracula, így van. Így van.
3: Ő az előadó, vagy a cím?
1: Ő a dalcím.
3: Dracula.
1: Ő a Dracula, ő volt a Dracula.
4: Dracula, igen.
1: Kis veretés így korán reggel.
4: Nem a Tame Impalának az a zenéje? Nem a hülyeséget mondod?
1: De, ő az.
4: Na, nekik amúgy vannak már régen a slágerek, nem olyan nagyon fiatalok amúgy.
1: De jó, jó, adom. Nagyon alá kavartad ez, de tényleg ők azok, úgyhogy...
4: Mondd el nekem, Balázs, hogy miért nem eszed a reggelit, és eszed ezt a rossz konzervet, amit amúgy is hisztami reakciód van. Mondd el nekem.
1: Ez már meg is történt, tehát, hogy már viszkető szájpadlással ülök itt.
4: Abszolút jól látod. És itt a friss étel mellett, és
1: de már tudod, hát régi történet, már megbontottuk, megesszük ezt a kis savanyított lájmos tonhal konzervet. Ránéztem, mondom, ez most így kell.
4: Ez jó lesz nekem.
1: Kell a kis szervezetemnek, úgy viszket a szájpadlásom, meg könnyezik a szemem mindjárt, de jó. Szeretem magam kínozni, igen. Jaj, gyerekek, van egy olyan közlekedésünk, egy nagy balesetünk, itt volt, de eltűnt. Nem kékeztem be aztán. Valaki írta, hogy van valami valahol.
3: Sokat segített.
1: Jó, úgyhogy arra fele majd, ha mentek, nagyon vigyázzatok. Jó? Ott mi a helyzet? Mi a helyzet? A lokolokóval kérdezi valaki. Gyerekek, az lehet. Azt nem rakják be, azt nekünk kell berakni.
3: 8 után, nyulus, az mozdulhat a kezed.
1: Nincs benne, csak úgy ottan aztán a szerverben. Tehát azt, ha akarjátok, akkor nagyon szívesen bepakoljuk nektek, jó? Ez már csak így megy, lehet isteníteni Messit, írta valaki. Igen, a tegnapi.
3: Előtte ott a cikk, hogy ugye a egyiptomiak, hát mondják, hogy szerintük lejtett a pálya az utolsó három gólnál.
1: Persze értem, hogy 2-0-ról ez nagyon fáj a fiúknak, meg lehet, hogy egy kicsit tolják az argentin válogatott, de 2-0-ról ott volt a kezükben a meccs, tehát azért ez bírói segédlettel se tudták volna megnyerni az argentinok. Ez van.
4: Megjöttek a bocsánatkérések.
1: Igen, jön egy csomó egyébként, ugye itt beszélgettünk itt a tegnapi nagy M1-es közszolgálati történésekről, hogy mit írt ki az a közszolgálati televízió. És hát szerintem a meccsen kívül nagyon sokan azért nem kapcsolnak az M1-re, de tegnap sokan tették, mert hogy elterjedt futótűzként, hogy bocsánatot kértek a hazugságokért. Bocsánatot kértek az elmúlt évekért, a közmédiát átalakítják, és jövőben független és hiteles lesz. És arról beszélgettünk, hogy erre már nagyon sok cég, meg multi marketing ügynökei lecsaptak, és az Alzától kezdve a Lidl már mindenki ugye írja a bocsánatkérő fekete háttérrel, fehér alapú betűkön a mémeket. Nagyon sok zenekar, tehát mindenki elkezdett bocsánatot kérni, és hallgatóink is elkezdtek küldeni, hogyha ők egy Facebook oldalra vagy Insta oldalra kitennék a bocsánatkérésüket, akkor kitől kérnétek bocsánatot. Hozzátok is elért MP-keze,
3: el.
1: Azért veszünk róla, leszólt az MP nekünk, hogy most aztán itten erről kell itten, aztán beszélni.
4: Mondjátok már meg nekünk, ne este 10 után hívogasson engem, mert...
1: Egyszerűen még nem fogadott hívása volt a MP-től.
4: Elnézést, ugyan uram, mondja uram, rendben köszönöm uram, viszont hallása uram.
1: Igen. Azt mondja, hogy Catherine, így szól az első MS párkapcsolatban, nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért a kapcsolatunk elején megtettem. Azóta a kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult és hihetetlen kötelék alakult ki. A párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
4: Mantás, bocsánatot kérek, hogy még nem vettem tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
1: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva, a csukló mögötti rész is ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, azt mondtam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánat, hogy élek, még egy darabig ez így is lesz. Pusziteri. Ó, édesem, ő kollektíve mindenkitől bocsánatot kér.
4: Elnézést a rengeteg gyászolásért. A jövőben is csinálni fogom. Markoljatok velem, Attila.
1: Bocsánatot kérek, hogy minden nap elviselem a sok idiótát a munkahelyemen, de már nem sokáig a napjaink megünk is meg vannak számolva, addig is velük maradok, és a levőt a kávépesgőt bontok. Aha, az milyen munka lehet, hogy tudja előre, hogy meg vannak számolva a napok, és ki fogják rúgni.
4: Többen írják, hogy a Hajdú Péter bocsánatkérését várják. Wow. Szóval a teljes munkásságáért, ugye?
1: Ez is kiírhatna egy-két dolgot, igen. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
4: Na, de ügyes,
3: ez nagyon szép.
1: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hogy eddig megjátszottam a szimpátiámat. Igazából rühellem az anyósomat, érzelmileg próbálja zsarolni a párumat. Szerencsére sikertelenül nevetségesek a próbálkozásai. Az...
4: Nagyon rég nem hallottam anyós problémákról, nem?
1: Szeretnél?
4: Hát engem ugye alapvetően érdekelnek az ilyen családi dinamikák, amikor valami nem olyan, amilyennek lennie kéne.
1: Ez egy sűrű, ez egy népszerű probléma a családon belül. Az anyós menny, az egy, hát hogy is mondjam, a top 3-ban benne van, nem?
4: De igen, de
1: tehát a kapcsolati dinamika és párkapcsolat és anyós menny viszony az abszolút.
4: De az anyós humor, mint olyan, szinte teljesen eltűnt. Nem is olyan hallott, te hallasz?
1: Ne, hál' Isten nem.
4: És se hiányolom meg.
1: Fáradtak csak, szerintem igen, egy kicsit, nem?
4: Az
1: olyan sok újat az nem tartalmaz.
4: Már a kifejezés, hogy anyósom is olyan kicsit.
1: Igen.
4: Hogy egy összerán, nem? Jó van akkor.
1: Igen.
4: Jó van.
1: Ki anyósodott? A Hofi talán? Ő volt mindig. Vagy a mama mondta, hogy az anyós. Mama,
3: igen,
1: vagy
3: a mama.
1: Neki a mama volt. Igen.
3: Mama mondta.
1: Mama jött, és mama mondta, igen. Bocsánat, hogy elutazom 4 napra Amsterdamra, és hányásig fogom zabálni magam a füves muffinokból. Puszi Bél.
4: Abból nem kell sokat tenni a hányásig. Úgyhogy nem volt egy nagy vállalás.
1: Igen. Bocsánatot kérek attól a rendőrtől, aki megütött, ezért kirúgattam.
4: Micsoda?
1: Ennyit írt csak, Jani írta nekünk. Egy rendőr megütötte, ő pedig kirúgatta. Az M1 nézők most nagyon dühösek lennének, ha tudnának olvasni.
3: Na, de...
4: Szóval mondtál volna valami hasonlót, nem? Ettől színpadon, amiért neked is bocsánat kell kérni. Mintha így emlékeznék.
1: Volt valami? Volt.
4: Nem az Ottin, emlékszel? Az is valamilyen olvasás akart.
1: Ja, de úgy tényleg. Igen.
3: Na, úgyhogy óvatosan.
1: Nem kellett bocsánatot kérni, csak szívvel ütötte őket, igen. Valamire jelentkeztek az első Ottiból, és mondtam, hogy okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző. Azt vesz. Csak azt szóltak, hogy hasonló a tulajdonosi kör, Balázs Zsóra, nem tudom, disztingválnál egy kicsit. Jó, szedd már össze magad, légy szíves. Jó, igen, néha színpadon túlszalad egy két dolog.
3: Erre tegnap is ráhúzott, egyébként azon rögte meg.
1: Úristen, mit mondtam? Nem volt bőle cikk, mert nem láttam.
3: Nem?
1: Kellett volna aggódnom, Jézusom.
3: Hát ugye, hogy azon rajongói, de akik a DJ Ottira megvették a jegyet.
4: Jaj, igen.
3: Tegnap beszéltél a izéről az előregisztrációról.
4: Úgy eszi, majd egy hasonló problémát önmaga is elhasalt. Ugyanezzel a lendülettel. Így van.
1: Itt van még egy nagyon szép, bocsánat, hogy ma lettem 36, nem ennyit terveztem, bocsánat, Zoli.
4: 36?
1: 36, de nem ennyi tervezett, bocsánat, Zoli. Ez mit jelent, hogy kevesebbet tervezett, csak valahogy túlélte saját magát, akkor vagy a gondolatait. Zoli, ne csináld.
4: Egy pocsgás 36-os vagy még, hát én már hol vagyok már. 39 össze. 39.
1: Igen. Bocsánatot kérek, hogy évekig megjátszottam az orgazmust. Üdv Tamás. Pasiként az...
3: Az egész jó, teljes,
4: mi ügyes vagy.
3: És tulajdonképpen a hallgatók megírták egyébként, hogy az első bocsánatkérő a mai napon, ami zenei igazgatónk, ő zenékkel kér bocsánatot.
1: Egyébként tele vagyunk, azt mondom, tele ugye? Vagyunk új muzsikákkal. Vagy hatott, hogy egész héten cinkeltünk, vagy neki ez a bocsánat kérdése, de tele vagyunk új muzsikákkal. Bocsánatot kérek magamtól, figyelj, ez is jó, hogy 10 éven betelt eljutni a válásig. De nem sajnálom, mert ezért lettem az, aki ma vagyok.
4: Válóperes ügyvéd.
1: Válóperes ügyvéd és kócs, és igen. Tehát 10 évet várt, de ez a 10 év edzette olyanná, amilyen most
4: lett. A válás, az egy nagyon heavy business. Én azt látom, hogy ez olyan sok szinten érinti az embereknek az életét, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez csak egy ilyen párkapcsolati döntés, de hogy az tulajdonképpen az életed összes szinterére hatással van. Tehát nagyon nagy munka, önismereti, egyáltalán kapcsolatdinamika, nagyon-nagyon nagy munka. Tehát a 10 év, az szerintem amúgy, tehát az ilyen valahogy indokolt. Tehát amíg eljutsz, főleg, ha van gyerek, meg egyáltalán, tehát bárcsak úgy mennek
3: a dolgok. Mennyi mérlegelés van benne, mennyi döntés. Tehát, és tényleg az életed minden terület, mert mindenhol el kell majd mondani, ugye meg fogják kérdezni, mi van veled, hogy asszony, hogy van, nincs már, szóval kemény.
4: Mindenre hatással, mindenre. Tehát nem csak
3: ezért nem kell megházasodni, látod, nekem nincs ilyen gondom.
1: Életközösségben is
4: mégis te legjobb papucs mint közül.
1: Életközösségben is el kell menni a bíró elé, csak szólok, ha a gyerekláthatás, hát ugyanúgy persze. Tehát a gyerekláthatása a kiskorúban, akkor az ugyanúgy bíró előtt dőlhet el, hogy idéglenes láthatás, hogy van, mint van, persze. Csak ott a vagyon szempontjából más a történet, de a gyerek az, az ugyanúgy. Kiköthettek bíróságot, nem fogtok, csak mondom, hogy nagyok már neked ahhoz.
4: De vagyon szempontjából?
1: Kirepültek már.
4: Vagyon szempontjából nincsen amúgy, tehát te akkor is lehet, hogyha élettársad, akkor is lehet igénye a dolgokra, nem? Tehát egy, van egy ilyen...
3: Nem lehet, van.
4: Van.
1: Volt és van is.
3: Volt és van is, lesz. Nekem kérem tisztelt bíróság a nevem, mert semmi nincs, már minden az övém, hadd szóljon.
4: Óriási.
1: Igen. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem ilyet a bulidra, Eszter műsorára csekkolok be, 2 darab szígyellel.
4: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan. Igen.
1: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet egy melnézést?
4: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
1: Hát igen. Bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Szép vallomás, de abszolút, abszolút megbocsánat. Igen, bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, egy évre lelépek Ázsiába.
3: De ott van internet.
4: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
1: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, egy évre Ázsiába, menővállalás, nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
3: Plusz van közvetlen számotok.
1: Igen. Igen. Ez jó. Bocsánatot kérek, hogy a feleségem még minimum kezdte a Balázs könyvét. Az a baj, hogy más van a kezében esténként. Picit alázunk, picit büszkélkedünk. Attika, legyen sokáig az a kezében.
4: Esténként mazsoláz azokat.
1: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Ennyi. Nincs aláírás, nem tudjuk, hogy fiú, nem tudjuk, hogy lány, nem tudunk semmit. Ő így önmagában a létezésért, bocsánatot kért, hogy ő szánalmas. Szegénykém, nem vagy az?
3: Nem, hát.
4: De most meg... miért? Mindenki szánalmas egy csomószor. Én például heti szinten 4x5-ször biztos sokkal ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szánalmas.
3: Csak tudod,
4: csak amikor a műsor megy, akkor nem az.
1: Igen. Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj, nem tudjuk, hogy mi van.
4: Most olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék. Diplomák.
1: Én ezt de most hogy... leteszem, és azt igen. mondom, hogy szerintem ebben most szerintem ezt most nagyon jól összefoglaltad.
4: Teszik. Ezt lehetne esetleg egy pólóra nyomtatni?
1: Ez háromszor.
4: Legyen ez az életművem címe.
1: Igen. Mélységek és magasságok. Halljuk egy mélységet.
4: Főleg...
1: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban. De az se lehet, hogy talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
4: Hát ez egy nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
1: Jó, de megjött a kemény is. Az vagy szánalmas? Hát azonnal megjöttek a hiének, és igen. Ja, Istenem, bocsánatot kérek, hogy köcsög vagyok a munkahelyemben mindenkivel. Maradjanak velem, Jani küldtenek. Na jó van, gyerekek. Hát jött vidám, jött szomorú. Jött nagyon sok minden, és egyébként most halva ezeket az önvallomásos SMS-eket kezdtek el őrült módjára terápiázni az emberek, és kezdték el a saját maguk bocsánatkérését még elküldeni, ahogy ráfűztek itt egy-két önálló.
4: Jól esik nektek bocsánatot kérni.
1: Igen, most nagyon-nagyon megindultunk, igen. Kamionsofőr vagyok, mindig a kicsi autók elé betolom a kamiont. Úgy is megálltok. Megígérem ezen túl, ez szintén illesz. Turbo küldte nekünk. Ezt bőrkötésbe, Eszter.
4: Amúgy ki fogom adni, köszönöm. Észesül ezt menzsre, jó? Mert ez egy nagyon fontos mondat volt. Valaki, nem értem ezt az üzenetet, de azt hiszem, hogy van jelentőség, hogy felolvasom,
1: mond.
4: Bocsánatot kérek, hogy olyan világot élünk, ahol férfiből lehet nő, de TFS-it lepapírozni 2-es dízelgolfba lehetetlen.
3: Micsoda problémák.
4: Tessék, mi az a TFSI?
1: Teljesen igaza van. Néha nehezebb egy ilyen autót levizsgáztatni, mint férfiből nővé válni, vagy éppen pont fordítva. Na jó van, drága hallgatók, köszönjük az SMS-eket. Jövő mindjárt 2 perc, 8 óra, itt vagyunk rögtön.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál hely.

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
11: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Meg annyi élménnyel kimagasló vendégszeretettel várjuk lendő és visszatérő vendégeinket. Élményfürdő, gyógyászati központ, wellness szolgáltatások, szaunapark és élmény az egész családnak. Nyáron is választa az ország egyik legkedveltebb fürdőjét. www.cserkeszőlő.hu.
12: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
13: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
14: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
15: Skinter Silver keset kerít.
16: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
15: Skinter Silver keset kerít. Élelmiszer, izoltetik.
17: Kattintson webshopunkra. Intersilver.hu.
18: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
19: Volkswagen.
20: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
21: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
20: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
21: Mi így építjük a jövőt.
20: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
21: Légy te is a csapatunk tagja.
20: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
23: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Nyári nyitvatartás a könyvtárakban, felveszik a harcot a vérszívókkal, csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Demeter Dia vagyok. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A Hetényegyházi, a Széchenyi Városi, a Ménteleki és a Hunyadi Városi intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun megyében is csaknem 3800 hektáron, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
25: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik.

0: Pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Jubileumot ünnepel idén Bajan legnagyobb fesztiválja, 30. alkalommal rendezik meg a halászléfőző népünnepét. Július 9 és 11-e között több ezer bográcsban fő majd a bajai halászlé, de a szervezők készülnek koncertekkel, kulturális és családi programokkal is, olvasható az esemény közösségi oldalán. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

Gyors, serbúgyilkos, Ráskú Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 8 óra után, 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Hello!
1: Gyerekek, tovább ámok fut az M1, mert abból a szempontból sose halunk megy. Megy. Ez megy most az M1-en.
2: Úgyhogy jó filmeket adnak.
1: Jó, klassz.
2: Tanul is jó, mivel indított. Ez van. Is jó.
1: 1956-kor tanul, most a sose halunk meg. Ez megy jelen pillanatban szerda reggel az M1-en.
3: Gyerekkoromban nagyon szerettem a sose halunk meget. Azt tudom, miért néztem gyerekként, de ilyeneket néztünk.
1: Nyári munkában voltál a Live Jasmine-nál, és közben sosálunk meg ezt.
2: István a király van!
1: Na, most már várjátok.
3: Tudod, mit szerettem még nagyon gyerekkoromba, ami teljesen indokolatlan?
1: A Spenótot.
3: A Patika című. A patika megvan. Megvan Goldie Robert Patika. És annak volt egy nagyon-nagyon jó izéje, volt nagyon jó zenéje volt. A gatyadal. Az megvan még nektek?
1: Nincs.
2: Kedves Bárázsú, gatyadal.
3: A gatyadal nem hallgatjuk meg, hát ez óriási. Koltai Robert. Az nagyon-nagyon szeretem.
1: Nincs gyerekek, várj, ez nem most megy közben.
2: Nem, ajánló
1: nem, volt. Nem, ez csak ajánló volt. Leadják az István a királyt is 12:35-kor. De aztán itt most aztán beízítottak, minden nincs reklám, és nyomatják ezzel a filmeket. Ez a nagy István a király, ez a királydombos, ugye? Szerintem ez az volt. 83-as, 6-os, 5-ös, nem tudom pontosan, de az a nagy. A nagy klasszikus királydombos.
2: Bármilyen véleményes, hát akik benne vannak, azok most...
1: Hát, akik most benne vannak, azok már fent. Kicsit véleményes lett, igen.
3: Megvan a gatyadal? De ez a patika nektek nincs meg? Neked megvan a patika?
1: Nem néztem ilyeneket.
3: És azt magyaráz, hogy most bele fogunk hallgatni ebbe a dalba, de valaki magyaráz, ez 94-es. Én akkor voltam,
1: hogy mire küzdtél
3: éves,
1: rá? Hogy mire küzdtél
3: évesen.
1: Rá?
3: Én ezt miért énekeltem? Tehát miért volt ez nekem annyira jó?
2: Hát biztos jó volt a dallam, meg izgi a szöveg.
3: Hát valami csak azért benne az, hogy gatya.
1: Valami elkapott benne, várjál, megnézem, hogy ez itt nekem miért nem szólongat ittente. Most
4: már. Nekem nincsen otthonom.
1: Na hát ezért nem hallgattam.
4: Csak toldozom és fordozom az idő rossz rongyait. Lóg rajtam a gatya.
2: Na ezért szeretem.
3: Ezért szeretem.
2: Igen, meg a gatyaszót kimutatom.
4: Nekem nincsen hitvesem.
3: De figyelj, ez a szöveg.
4: A nőket itt meg ott lesem.
3: Ezt 7 évesen én lágy mindegyházán énekeltem teljesen.
1: Jó. Jó, én megmagyarázhatatlanul, én meg illést hallgattam, tehát mindenki hallgat gyerekkorában olyat, amit nem ért. Miért hallgat? Miért hallgat? Sárikom egy kicsikét butácska, meg néha furcsa hangulatban az utcát járom egy magam, a miért hallgatsz illést? Úgyhogy a szülei nem hallgattak illést, de nem szólt ott az apám, hogy fonográf illés, omega nem tudom, és valamiért ugye nyilván ráfűztél, és figyelj, hallgattad.
3: De az a legdurább benne, hogy most mindent, hogy megvédjük a gyerekeket, nem hallhatnak beszélgetéseket, nem hallhatnak dalszövegeket, tötörötörötöröt, megy ez mindenhol, ez iszonyatos szűrés, hogy a lehető tisztább gyerekkoruk legyen. Mi meg néztük otthon a kódolatlan HBO-t 5 évesen. A bátyának küldött, hogy olvassa fel, hogy most ez horror lesz, vagy nem. És közben ilyeneket hallgattam, meg ilyeneket érdekeltünk, és tudod, hogy így értem, hogy nem teljesen jó a végeredmény. De
1: kellett ahhoz, hogy ne legyen ennyire steril.
3: Igen, nem? Igen. De nem, hogy amúgy meg a gyerekként nem fogod fel, amúgy, hogy mit énekelsz. Tehát így megszűröd, nem?
1: Igen, abszolút.
2: De vannak patika rajongók.
3: Igen.
2: Írták, hogy ezt 4 évesen ők is nagyon szerették.
3: Ugye, imádom a gatyadalt, de ez nem az eredeti, a sokkal jobb az eredeti. Ez már valamilyen túl hangszerelt.
1: Ez már túl fejlett volt.
3: Elitista gatyadal volt.
1: Én is imádtam Batikát 4 évesen, látod? Tehát ez simán. Simán csomó mindenkinél átment. Gyorsan egy pici közlekedés. M1 Bicskétől Álpest felé, Spáros Geri, köszönjük szépen, hogy elküldted. Ha még van valami, akkor küldjétek. Jó, 0-23-104-104 az SMS számunk. És Lackó azt mondta, hogy elmaradta, hogy vagy magyar. Mi történt, hogy nem jelezték ezt nekünk a hallgatók, hogy vagy magyarra kellene indítani? Vannak. Vagy lehet, hogy mi volt? Nem, mi voltunk
2: hát mi
1: szabadságon.
2: Voltunk,
1: várjál, mi voltunk szabadságon.
2: És akkor ilyenkor ezt tolni szoktuk, de Laci szabadságon volt még hétfőn. Tehát nem volt Laci a számgenerátorunk.
3: Igen. És
2: ma van először.
3: Igen, és a csokiban a Laci most már, mert Laci egész héten keresztül csak napozott.
1: Nagyon durván lebarnult.
2: Neked is megmutatta, hogy mindenhol lesült?
3: Neked megmutatta?
2: A királyi invesző.
1: A királyi invesző is
3: megmutatta. Ez már Laci, és nekem miért nem mutattad
2: ráadásul
3: meg?
2: Ráadásul a teraszon, érted?
3: Kimentetek ketten a teraszra, és megmutatta neked a királyi hímet.
1: Ezért maradok mindig benne a stúdióban. Én itt elültögélek.
2: Én gyorsan elfordultam.
1: Én ezért ülök itt mindig.
3: Látod, ez nemi alapú megkülönböztetés, ezt mondom nektek, írok a HR-nek.
1: Na, szólt volna, hogy bemutatóval.
2: Nézd oda.
3: Laci, miért nézd meg, oda.
1: Nem akarom, Laci, ne létszi, a telefonját böngészi.
2: De mutassa meg, ha nektek is.
1: Jó, de akkor úgy mutass, hogy nyaralás előtt, nyaralás után kérjük, jó? Tehát akkor, hogy előtte, utána kép legyen.
3: De Laci...
1: Laci közben van.
3: Az a szemtelenség az arcán.
1: Közben van.
3: Egy édes és tőle.
1: Közben van.
3: Utána pedig Balázs tegye mellé.
2: Egyelő pályák, egyelő esélyek.
1: Abszolút. Nekem is van nyaralás előtti, meg nyaralás utáni.
3: Hát ez nagyon fehér, mert olyan, hogy egy fényrudat tartnál
1: a kezedbe. Istenem, de jó, hogy nem én ülök a bejáratnál. Ez most beleégett volna a retinámba. Ez most csak egyszer kapta el. Ugye, hogy jobb így a szerda? Látod? Ugye, hogy látod? Laci, bejön egy képet, előveszed az iPhone-járól, meg is vagy. Lacinak nagyon sok ilyen van az iPhone-ján, úgyhogy...
3: Egyszer, én egyszer ellopnék egy iPhone-t a Lacit, lopnám el, csak mondom.
1: Azt figyelj, elmondom neked, hogy ez jelkód nélkül egyszer eltűnne, és megtalálna egy 6 éves gyerek, az soha többet nem enne, nem innan elnémulna, és megállna a növésbe. Ez történne vele, és a szülei nem érték, hogy mi történt. És ő csak így nézne üveges tekintete magam el, és évek múlva terápiázzák ki belőle, hogy ő látott 10 percig egy kódolatlan iPhone.
3: És az durva ebben az egészben, hogy nagyon speciális érdeklődésük van.
1: Igen, egy felnőtt ember is nagyon traumatizálna.
3: Igen, nekünk is nehéz. Nekünk is nehéz, de...
1: Igen.
3: Egy úgy... civilnek, ezt el sem tudjuk képzelni, milyen látna.
1: Tegyünk jelkódot rá. Na jó, vagy gyerekek, oké, akkor most mi van? Na most akkor elmondom, mi van, mit szeretnétek, mi hangulatú vagytok, hogy érzitek ezt a szerdát, mennyire vagytok ráhangolódva idegen számokra, vagy álsegél nyújtás és turisták kirablása európai autóutakon. Ezt összeszedte egy svájci oldal talán, vagy az osztrák autóklub, hogy rabolják ki az Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Horvátországban menő turistákat, és összeszedték a legnépszerűbb átveréseket. Meg kell nézni, hogy ennek mi bedőlnénk, ez működik-e, vagy nem működik, ezt tudjuk kielemezni. Vagy random számgenerátorunkkal, magyarul nevén László által tárcsázott számokkal megnézzük, hogy van az ország. Én ma mindenre vevő vagyok, ez ma ti döntésetek.
2: Nem volt ritka szabadság pillanat. Előtt nem csináltunk?
1: Én szerintem nem.
2: Nem.
1: Én szerintem nem.
2: Júni elején volt, akkor jár gyerekek, ha júliusban még nem volt, akkor jár.
1: Amit szeretnétek. Mama?
3: Szerintem legyen az, amit a Feri kért.
1: Csekkolt vissza Eszter. Igen, jött vissza az adásba Eszter. Egy hosszabb üzenet elolvasása után. Látom mindig, mikor üzenetet olvasol.
3: Igen. És igen. És rájöttem, hogy Kaszás Attila énekelte a Patikából a gatyadalt.
1: Az volt az eredeti talán.
3: Az eredeti is.
1: Igen, az eredeti.
3: Igen. Na jó.
2: Nem hallgatjuk meg, jó? Tehát elég volt a Kolta is.
1: Na?
3: De miért nem hallgatjuk meg?
2: Mert elég volt a Kolta is.
3: Na jó, mindegy. Szóval a lényeg, hogy tartsuk meg akkor, hogy vagy magyart. Telefonáljuk. Még csak 22 van. Most kezdjük el, vagy utána?
1: Amit akartok, gyerekek, ez már egy ilyen nap. Amilyen vonaton ültök, amit szerintem éreztek, amilyen flóban vagytok.
3: Vigyük át a reklám utánra.
1: Szóljál akkor a telefonba nézelődő barátodnak, hogy...
3: Bütyök, gyere!
1: Igen, hozza a telefonszámokat. Jó, milyen hangulatban lehetnek?
3: Milyen hónapban vagyunk? Na, milyen hónapban
2: vagyunk? Július, nyár, meleg van, szabadságok, nyaralások.
3: Ki van csekkol mindenki?
1: Felveszi, beszélget.
2: Nem veszi föl.
1: 8:45-kor, igen? Nagyon nyaral, nagyon alszik, ez
3: csak
1: lehet?
3: Csak azok veszik fel, akik a futárt várják még valamilyen csomaggal.
1: Jó, nézzük az elsőt. Laci már be is adta. Jó. Megnézzük akkor. Nyaral, pihen. Külföldön van, napozik. És most fölvette. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Kezi Csokov, jó reggelt kívánunk! Rádió 1-ből telefonálnak, Rákóczi Feri, Rásközteri, a Sevestjén Barázs vagyok. Zavaratunk egy pillanatra.
5: Nem zavarnak.
1: Nem zavarunk. Nagyon jó. Egy keresztnevet kaphatunk.
5: Erika.
1: Tegeződhetünk, Erika?
5: Örülnék neki.
1: Nagyon jó, Erika.
2: Mi is örülünk, Erika.
1: Mi a helyzet, Erika? Egy rövid telefonhívás erejéig felderítjük, hogy ki hogy van. Random számokat fölhívunk, és megjelenünk itt adásban egyszer csak meg telefonon, és megkérdezzük a másik oldalt jelen pillanatban téged, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy telik a júliusod, hogy érzed magad?
5: Köszönöm szépen, jól vagyok, iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
2: Finom vegyes.
3: Ez nagyon tetszik.
1: Erika a napdumáját megítsen. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy...
5: Úgy egyébként is finom vegyes.
3: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, hogy Dolce Vita. Dolce Vita, egy finom vegyes.
2: Az olaszoknak az jutott nekünk a finom vegyes.
1: És ma már megérkezett a finom vegyes?
5: kezd alakul.
1: Nagyon jó.
5: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
3: Jaj, no, de jó.
5: Jó irányban.
1: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
5: Én a munkahelyen nem vagyok.
1: És az hol van?
5: Második kerületben. Ó, a Fény hát utcán.
1: Itt vagy te Fény közel utca. Hozzá. Fény utcán.
3: És mit csinálsz a Fény utcán?
5: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak.
2: És még
5: egy nagyon-nagyon fontos dolog van,
1: igen?
5: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
1: Oh, hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
3: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
5: Ahogy bejöttök a rampán a főbejáraton, hát ott vagyunk, középen, szemnézve paradicsomokkal, széles választékkal.
1: Óriási van, nagyon szíves, finom, vegyes.
5: Nem. Tehát tényleg széles választékkal, majd erre a telefonszámra fogok küldeni nektek fényképet, hogy nem csak mondtam, hanem
1: Erika,
5: úgy is van.
1: Igen?
5: Ugyanúgy, mint amikor repetára visszavárlak. Tehát ez így van.
2: Na, Eszternek van egy nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap igen. Óta van, tessék.
3: Indulok,
5: igen. Rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak az rózsaszín.
1: Erika, hát ez főnyeremény vagy nekünk így elsőre. Abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
5: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent a piacon.
3: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
5: A magyaroknak? Uh-huh. Én csak azt tudom mondani, ami itt bent a piacon zajlik. Hát azt inkább nem mondom. Szerintem, én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk. Szerintem mindenki abban reménykedik, hogy jó lesz az irány.
1: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacon, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy hogyan vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
5: Hát iparkodnak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
1: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
5: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz.
3: Erika, azt mondd már meg nekem, hogy a Fény utcai piacon kivel kell vigyázni? Kik a veszélyes elemek?
1: A Józsival a vegyessel.
3: Van ott valami jutúrós, akivel vigyázni kell? Vagy bármi, ami a Józsi?
5: Én ilyet nem mondhatok. Én ilyet nem mondhatok. Itt mindenkit, tehát egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
1: Nagyon jó. Hát aztán Ken Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Meg elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd repetára, én mindig visszavárlak.
2: Jó, és egy finom vegyesre.
1: Így kell tolni a marketinget.
5: Át fogom küldeni a fotót erre a telefonszámra, hogy
3: ez
5: egy pár fotót.
3: Mondjuk, de
1: vezetékesen vagyunk.
3: Nem kell, de van SMS számunk, ahol tudsz nekünk, hogy a Viber.
5: Ez 20-as.
3: Igen, de ez egy IP telefon.
2: Viberen
1: eljut küldeni, majd elmondjuk a számot.
3: Jó.
5: És akkor, tehát meg fogom nektek mutatni, de pénteki pultot azt is át tudom küldeni, és meg tudom mutatni, hogy akkor már itt van a piros, meg a csoki is, jó?
1: Oké, puszi,
5: köszönjük. Szép napot.
3: Szia.
1: Egy novellenőrzésre számított írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abbahagyni. Finom vegyes.
3: Milyen hangulata a magyarnak?
1: Finom vegyes. Erika ott van, Erika a fényző. Leközelőink kutattuk, elmondta.
3: Mentsük már a számát Erikának.
1: Látja a magyar, finom vegyesben vagyunk. Kész, ezt ma itt kell abbahagyni. Ez a robot, ez meg volt. De mostantól... nekem ez nagyon kerek volt. Egy számmal se hívjuk többet. Ez csak
3: hívjuk
1: lefele fel,
3: akkor, hogy mikor, mindig kérdezd meg, hogy hogy van a dinnye.
1: Milyen
3: és akkor, amikor azt mondja, hogy most már jó a dinnye, majd akkor fog dinnyét venni.
1: Azt hittem, teljesen más irányba megyünk az elején a finom vegyessel. Mondom, úgyis nagy találat, csak ugye kicsit más helyen megyünk, de egyszer csak Erika váltott, és odattól kezdve. Így onnantól kezdve megérkeztünk a piacra.
3: Tetszik ez az életszemlélet. Ennyi. Ez is mehet a pólóra.
1: Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
3: Így van.
1: Ne, ezt ugye? Nem szabad.
3: A csúcson kell abbahagyni, innentől kezdve több mekegése, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetés, hogy... nincs kapacitás.
1: Még hatan rákvágják, négyen leteszik, kettem, fel se veszik. Itt Erikával meg vagyunk, finom, vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek. Jövünk mindjárt 9:30-kor, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
9: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
8: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
9: Tökéletes!
8: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
16: Na, mit kérsz inni, kicsim?
17: Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
18: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
17: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
18: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
15: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
19: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
21: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
4: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
22: Utazási csomagjából ne felejtse el!
23: Önnek a Protexin kell.
22: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
24: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Miért hallgatják egyre

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat, fokozott figyelem szükséges a nagy forgalomban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartotta a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát, olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112 segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
2: A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: legyen!
1: 3.9 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, bello! Na, időjárásunkat kér a Zsül Ferenc, valami.
2: Kérjen Zsül, ha Zsül kéri,
3: vegyes,
2: akkor
3: finom,
2: kérjen.
3: Jól hallom?
1: Vegyes finom. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Na?
3: Scion.
1: Egy jó kis légkondicionáló, gyerekek. Egy jó kis légkondicionáló.
3: Nagyon meg vagyok elégedve a szponzorainkkal. Nem szoktak rossz cuccokat idehozni.
1: Nem, hát. Itt nincsenek rossz cuccok.
3: Igen, és ugye te csomó mindent kipróbáltunk, amit ugye amúgy nem próbáltunk volna ki, és azt gondolom, hogy ezek mind jó dolgok. Én most ugye a festéket használom minden nap, mert ennél nap kivestünk egy falat a lánygyermekemmel, ez a nyári programunk. Így kondicionálom, mert garantálom, a kerítést festettem.
2: Jó, és akkor... hogy látod, 1-10-ig mekkora a siker?
3: Szerintem az van, hogy ha 10 nap múlva megkérdezed, akkor már lehet majd napi munkába kiadni a gyereket.
2: Na,
3: nagyon jól csinálja. Most már annyi,
2: hogy... Glettelés megy neki?
3: Minden megy neki, egy 140 centig vállal. Tehát, hogy az, hogy ami a felett van, azt már ti csináljátok. De így a felét meg tudja csinálni a lakásnak, ami szerintem tök jó.
2: Hát persze, fél pénz megvan, megmarad.
1: De hogy ez most ilyen direkt festés, vagy egyébként is festeni kéne, vagy csak szórakozás nyára, hogy festitek kézzel?
3: Vegyes érzések.
1: A kettő együtt.
3: Igen, már összetapicskolt, úgyhogy most az csinálja meg, aki az egészet csinálta. Tehát, hogy az ő apró kis új lenyomatait festjük le. Meg dizájn kap a szobája. Nagyon menő lesz. Vagy nagyon szörnyű. Ez a két opció van.
1: Na jó, van gyerekek. Oké, akkor viszont megbeszéltük, hogy végeztünk rovatunkkal.
2: Kész, ennyi volt.
1: Abba. Erikát megtaláltuk a Fény utcai piacról. Laci visszavonult a telefonszámába. Mit látsz, Zsülci?
5: Semmi.
1: Ja, csak a hírt nézted? Én közben olvasgatok itt magamnak ilyeneket. Ezeket már be se hozom, mert nem vagytok annyira vevőkre.
2: Na, mit találtál megint? Összeesküvés elmélet. UFO-k.
1: Vagy? Mi még az én topikom?
3: Na?
2: A suna.
1: Altesti dolgok?
2: Azaz.
3: Mire fogom ezt a heresérvedről?
1: Nem, csak ezt figyelj. Belobbant egy betegnő bélgáza az orvosi lézertől. Nem mondd, hogy azért nem lettél volna ott
3: belobbant
1: egy pillanatra.
3: Belobbant a betegnő bélgáza. Ez egy alliteráló mondat. Belobbant.
1: Egy betegnő bélgáza orvosi lézertől. Van ilyen?
3: De milyen, amikor...
1: Ez létezik?
3: De és miért egy egészséges nőnek a bélgáza?
1: Ti olvastok hír 24-et, meg 24 pontot, meg nem tudom érteni.
2: Kinek
1: ezt azt. Én közben azért lesüljenek egy kicsit mélyebbre. Engem ezek a hírek
3: gondolnak. És hol olvastad, hát kérdezem meg. Mi a pontos forrás?
1: Nem jelölöm meg. Nem jelölöm meg a forrásomat, hogy kiné talált.
3: Érdekes.
1: Tokiói műtőben lágra kapott a páciens az operáció közben. Fekszel az asztalon,
3: komolyan.
1: Elaltatnak, lézerrel műtenek.
2: Jön a lézer.
1: Te pukkantasz egyet, és az begyullad. Óvatosak legyetek
2: hát
1: altatásban.
2: Ez valószínűleg ráadásul nem is kint, hanem bent.
1: Hát, igen, ez így, nyomozzuk ki, hogy mit ürt. Rutén műtétnek indul, tűzgolyóval végződött. Érted?
3: Akkor a gömbvillám az lehet, hogy lírod, hogy teljesen másokra gondoltunk.
1: Műtőasztalon feküdt a beteg altatás közben, amikor a bélgáza berobbant a sebészeti lézertől egy tokiói kórházban. Nyilván hülyék műtenek ott, tehát azért ott komoly lézeres műtét van. 30-es éveiben járó nő meg kellett műteni, mert volt valamilyen problémája. A vizsgálat szerint sem az orvosok, sem a berendezés nem hibázott, de ők is azt mondják, hogy elsőre fekete komédiába illő jelenetnek tűnhetett, ami a valóságban azért súlyos sérüléseket okozott. A Tokiói Orvos Egyetem kórházában egy rutinnak induló lézeres beavatkozás fordult lémálomba. Na?
3: De mi volt a protokoll? Tehát az, hogy előző nap ugye gondolom nem evett a páciens, vagy este 6-tól, de előtte betolt magába egy, nem tudom, egy fermentált cukkinit.
2: Hát nem, ez több nappal ezelőtt ott ragadt. Valószínűleg annyira szorongott a műtéttől, hogy nem engedte ki a gázokat. Tehát a gázok bennmaradtak.
1: A gázok bennmaradtak, csak megtörtént az altatás. Megtörtént az altatás, és az altatásnál csinálták volna meg azt a lézeres műtétet, amiközben a beteg teljesen természetes módon, csak hiperventilálni kezdett.
3: Ez nem egy elengedés fázisában lépett.
1: Az elengedés fázisában lépett, hiszen altatásban volt, vagyis ott azért a záróizmok nem annyira működnek. És kiengedett egy kis mennyiségű bélgázt. Na most ez egy élettanulmányra folyamat zárt lézersugárral megvilágított térben katasztrofális következményekkel járt, mert hogy egyébként az operációs területre szivárgó gáz a lézert azonnal berobbantotta.
3: De amúgy ez egy nagyon érdekes probléma, hogy hívja fel a figyelmet, hogy akkor a különböző akciófilmek, amikor ugye ilyen lézerekkel mahinálnak, akkor sokkal veszélyesebbek is lehetnek mostantól, hogyha megcifrázzák ezeket némi nemű gázzal.
1: A lángok egy pillanat alatt átterjedtek a steril műtő más területére, a lepedőre, és tűz ütött ki a műtőben, illetve a műtőasztalon.
2: És még oltani se tudsz, hiszen ott van egy felnyitott beteg.
3: De mennyi gáz kell ahhoz, hogy... De most, mert amikor
1: megjutasz... Tesz a lelkerovatnak, van lézerlámpád? Szóval egy lézerlámpa?
3: Hol a lézerlámpa? Látod,
1: hogy ott a lézerlámpa van? Azonnál ide a lézerlámpa.
3: De nem azt, hanem inkább azt, hogy most oké, van benned, nem tudom, hány liter fing lehet egy emberben?
1: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen.
3: De hogy amikor például felrobbantasz egy, tehát egy gyerekként csinálsz ilyeneket, hogy meggyújtasz dezodort, meg ilyesmi, hogy azért ez nem egy ilyen végtelen.
1: Hát igen, csak a tűz után ugye terjed.
2: Csak egy robbanás van, aztán tudod, ott egy csomó minden van, ami aztán tovább
3: végkel. Ez alkoholos dolgok, meg ez a
2: kézé. Például a fertőtlenítőszer meggyullad.
1: Igen, átment minden. Az igen, a történet annyira hihetetlennek tűnt, hogy a lap szerint, az orvosi lap szerint a külföldi orvosok eleinte kételkedtek benne, és arra gyanakodtak, hogy valójában valamilyen alkoholos fertőtlenítőszer gőze robbanhatott be, nem pedig a bélgáz. És kizárták, hogy az orvosi stáb hibázott, nem tároltak folyékony anyagot, visszanézték a felvételeket, de a lézerberendezés is tökéletesen a gyári specifikációnak megfelelően működött. Kizárólag a fizika, a kémia és az emberi biológia szerencsétlen találkozásával jöhetett
3: de
1: ez
3: hol
1: létre.
3: A videó? Miért nincs videó?
1: Azt nem tudom, hogy szerintem azt ilyen személyiségokból nem adják ki, hanem egy belső vizsgálat futtatott le a kórház, be volt kamerázva a műtő, és azt mondják, hogy senki nem hibázott. Ugye metán és hidrogén, ez az összetevő, és a metánhidrogén és a lézer találkozása az létrehoz egy ilyet. Teljesen át kell írni a lézerrel való műtét protokollját egyébként. A metán tűz és klíma veszélyes, ugye? Amit a szarvasmarhák is kibocsátanak, és ha ez keveredik az oxigén, a levegőben található oxigénnel, és a lézer extrém hőjével, abban a pillanatban az robban. Ez mennyire
3: tehát,
1: durva!
3: Amikor szánalmasnak érzed magad, gondolj arra, hogy valójában egy fegyver vagy.
1: Valójában egy fegyver vagy. De figyelj, mit mondanak erre a japánok? Jó. Még mindig nem hisszük el, marha hússal és bábukkal folytassuk le a bizonyítási eljárást. Kivonultak a kórházba a vizsgálóbizottság, és laboratóriumi körülmények között lemodellezték a műtétet, hogy minden kétséget kizáróan tisztázzák a stáb felelősségét. Tehát ők megnézték, hogy ez tényleg meggyullad-e, modellbábukkal, marha hús és mesterségesen adagolt metánhidrogén gázkeverék segítségével bebizonyították, hogy a bélgáz valóban képes begyulladni a lézer hőjétől. Így van, ők kivonultak. Mennyire precízek a japánok, lemodellezték a balesetet.
3: És téged nem hívtak be erre?
1: Mint főszakértő. Mint főszakértő. A kórház a bizottság levele után szigorította a tűzvédelmet, és új műtéti protokollokat vezettek be, hogy hogy lehet a lézerrel dolgozni, hogy fizikailag megakadályozzák, hogy ez újra megtörténjen. Bejárta a világsajtót az eset, és azt mondják, hogy az egyik legmeghökkentőbb példa arra, hogy a legmodernebb orvosi környezet is milyen dolgokat tud produkálni.
2: És ez az, amire tényleg nem számítasz. Hogy van egy biztonságos lézered.
1: Igen, teljesen biztonságos nem lézer, ami nem tud meggyulladni, nem okozó égési sérülést, és ez történik így ebben a formában. Nagyon-nagyon durva. De hogy tényleg a japán gondolkodás azért az milyen? Egy évig folyt a vizsgálat, évekkel ezelőtt történt az eset, de most hozták nyilvánosságra, mert eddig folyamatosan azt vizsgálták, hogy kihibázott. Három éve tartott a teljes vizsgálat.
2: Alapos.
1: A marhahússal, a bábukkal, mire bebizonyították, hogy mi történik. Ez is mennyire más mentalitás, mennyire más gondolkodás. Nem? Hihetetlen.
3: Azt gondolkozom, hogy nem.
1: Hogy van elézerlámpád?
3: Hogy például a Kapu Tibor, ugye csináltasz a rengeteg kísérletet odakint, azt a lényegeseket mind elfelejtették megcsináltatni?
1: Ilyeneket nem csinálnak?
3: Hát nem.
1: Hát nem viszel fel egy orvosi lézert? Hát nem mondd, hogy nem
3: viszel fel. Savanyú babot, hát hogy legalább ez derüljön ki.
1: Igen. És akkor ők bevittek oda metángázt, azt beengedik a levegőbe, és a lézerrel elkezdtek akkor hadonászni.
2: Ugye? Tehát akkor valószínűleg ők... igen. Mondjuk a marhahús nem értem, hogy minek kell.
1: Azt én sem értem.
2: Az valószínűleg az emberi test.
1: Az igen. Volt maga a test. Marhahússal, bábukkal, és rengeteg metángázzal modellezték.
3: Nálunk ezeket disznóval szokták csinálni. Nem?
2: Altatógáz be,
3: igen.
2: Pörzsölés, puff.
1: Tehát a modellbábút lerakta a bábút, a marhahús az volt az emberi szövet.
2: Valószínűleg az volt igen a test,
1: az volt maga a test,
2: a műtött ember, hogy milyen sérüléseket szenved ilyen égés.
1: És a metángázt meg benyomták
2: a
1: levegőbe.
2: Puki, minden összeállt.
3: Amúgy szerintem ilyenkor azt kell csinálni, amit a magyarok csinálnának, amikor felébred a beteg, akkor el kell kezdeni üvölteni vele. Maga tönkretette az egész műtétet, itthon mi lenne? Minden érzelme. A maga hibája. Ki fogjuk magát, érzelmi károkozás, és a többi, és nagyon beperelni, meg nem tudom, teljes megkurcolás.
1: A cikk azt nem írja egyébként, hogy ilyenkor kártérítés van, mennyi idő alatt gyógyult fel, ugye erről a kórház azért nem adott ki adatokat, tehát ők azért azt mutatták, hogy folytatták le a vizsgálatot, milyen tudományos kísérletekkel bizonyították, hogy kihibázott, de nincs benne, én legalábbis nem találtam meg egyik cikkensben semben, hogy magával a nővel mi lett. Van. Mert gondolom, ilyenkor ez egy nagyon komoly kártérítés, nem? Tehát fölkelsz úgy, hogy megégtél, hogy tehát erről te semmit nem tehetsz, hát ezt a kórháznak kell biztosítani.
2: Na jó, de hát a kórház se tehet róla, de igen, hát ők de meg nem tudták.
1: Ők meg ezt nem
2: hogy
1: tudták.
2: Ez így fog működni.
3: Túrnézik most már a tudományával. De nagyon érdekes, mert ha van ennek a gázművészetnek országa, hát az a japánok imádják ezt. Tehát ott olyan műsorok vannak a tévében, ahol ugye egymást figyelik le az emberek és az erőnek. Tehát, hogy
1: felfoghatatlanul jó a japán televízás.
3: Valójában oda kell szülessél.
1: Valójában ott kéne
3: toksot csinálni. Relokációra van szükség, Balázs.
1: Valójában nekem egy japán tévéműsorban kéne éjjel 11-kor toksot vezetnem. Nagyon szeretem, hogy nincsen MHS, sem semmiféle média hatóságuk, ami ezt szabályozza.
3: Ezt el tudnak intézni szerintem.
1: Hát sokszor szórakoztatok embereket a japán tévéműsorok YouTube-on való megmutatásával. Hogy nézd? Na, hát azért ne se egy házon kívül. Azért nem teljesen, nem egy Alindával. Excel csatája. Azért. Igen, nem egy Alindás mély interjú. Felfoghatatlan, hogy a japánok mit csinálnak.
2: Gátlástalan, nincs határ.
3: Plusz állítólag a japánok ugyanúgy nem tudják megkülönböztetni a fehér embereket egymástól, mint mi a japánokat.
1: Ez nekem annyira fura.
3: Te úgy, mint Brad Pitt, nem?
1: De hogy szerinted ugyanolyan arcvakságuk van? Tehát azt mondják, hogy Ferit meg a Zsűlt nem lehet egymástól megkülönböztetni.
2: De mi azért jóval különbözőek vagyunk, mint ők.
1: Mint két japán, hát tedd már
3: csak azt látja, hogy nagy fehér cula.
1: Állítsuk egymás mellé Annát és Esztert. Hát azért azt mondja, hogy japán nem tudja megkülönböztetni szőkét egy feketével, mi három ide japán beállítasz, hát mindig tök egyformán néz ki.
3: Hát ez az ország, ahol élhetnénk békésen boldogan. Be tudnék úgy sétálni, várva, hogy sziasztok.
1: Fogalmuk nem lenne.
3: Liptai Klaudia vagyok. Nagyon érdekes.
1: De ők miért engedik ennyire szabadon ezt? Ők nekik miért nincs egy hatóságuk? Miért csinálnak azt a tévéműsorokban, amit akarnak?
2: Hát valószínűleg ugyanaz van.
1: Tök más a szexuális kultúrájuk is valószínűleg.
2: Az is.
3: Jaj, de érdekes, hogy ide lyukadtunk ki. Hát, hogy már egyből itt vagyunk.
2: Nem, ugye az van, hogy ez a társadalomban való nagyon komoly szabályzás, ahogy például a munkához hozzáállnak, tudod, hogy ott az nagyon-nagyon komoly töréseket okoz, azt valahol le kell vezetni.
1: És ezt levezetik.
2: És levezeti abban, hogy bugyi automata van, és abban, hogy a tévéműsor teljesen szabad. Nem?
3: Igen.
2: Szerintem ez lehet az oka.
3: Szerintem ez is benne van. Másrészt, hogy ez mégis egy kontrollált dolog, tehát hogy ők ugye nagyon szabályozottak, és akkor vannak erre is kijelölt helyzetek, meg időpontok, meg források.
2: És akkor csinálják.
3: És ezt is ilyen kontrolláltan csinálják. Tehát nem az van, hogy nem tudom,
1: De várjál, tehát láthatok ilyen japán show műsort, ez rendes ez rendes műsorvezetővel zajlik, ez közönséggel zajlik, ez... Ja, ez semmi. Négy olyan példát tudok mondani. Nem ismeritek? Ti ezt most... Ez nektek új?
2: Ezt én nem láttam még.
1: Jó, akkor következik. Hát, hogy mondjam, ezt tudjál, hogy rádió. Nem
2: tudom. Sehogy. Szerintem sehogy.
1: Pedig sok tévéműsort láttam már. De a japán tévéműsorok, ott egy kicsit mindig elidőzök. Ez semmi. Tehát ez, hogy alulról kijön valami. Különböző testrészeket kell megismerned. A feladat a következő. Van egy fal. Úgy szeretem azt, aki azért a stand-upjában nagyon szabad szájú, és hasonló dolgokat sokszor megemlíti, akkor ilyen szemérmesen így félrenéz. Mintha itt ülne, nagyjából nem tudom, az anyám, tudod?
3: Anyád előtt nem lenne ilyen problémám, nem az anyáddal van a baj.
1: Félrenéz, aranyosan így, félrenéz, ez oké, mert én nem vagyok itt.
3: Na jó, figyelj, jó, tessék, akkor megyek veled, hallgatlak. Hallgatlak, de te fizetsz, de a végén te
1: teljesen
3: fizetsz.
1: Teljesen jól el tudom mondani úgy, hogy semmi nem lesz benne.
3: Igen, Balázs.
1: A talk show feladat a
3: leszek
1: következő.
3: Leszek a Robinod a Batmanhez.
1: A talk show. Bejön egy pár, ők bemutatkoznak, és elmondja, hogy szia, mióta vagytok együtt? 4 éve vagyunk együtt, közönség, műsorvezető, öltöny, zakó, mindenki csilli-villi. Azt gondolt, hogy ez egy teljesen normális étköznapi műsor, japánok. És azt mondják, hogy most elkérjük a pasidat. A lány ott marad, látsz 3 darab falat, és a falon van 3 darab lyuk. Ugye? Hát
3: itt már lehet sejteni, hogy valószínűleg nem távolban nézés lesz a feladat.
1: Megérkezik a paraván mögé 3 darab férfi, vagy 4 darab férfi, ahol ott van a barátod is.
2: Ő az egyik, a
3: négy
2: közül.
3: Igen, tehát megérkezik a fókusz tömeg.
2: Igen, és a lyukon...
1: Hát itt idáig tudtam elmondani.
3: Na most jövök én akkor.
1: Réces a tempit az előadásodra fejezze.
3: Pánikbe esett. Nem, te nem.
1: Igen, az történik, hogy?
3: Meg kell ismered a saját férjedet egy olyan testrészről, amit csak te ismersz.
1: Oké, mondok egy következőt. Bejön a fiú az anyjával.
2: Uh-huh. Az anyja... Nem. És ugyanez de, a játék.
3: Nem, de. Nem.
1: Mondom, nem hittem el.
3: Nem.
1: Ja, ma kaptok 6 linket tőlem. Nem. Bejön a fiú az anyjával.
3: Úr, ne.
1: De, és azt mondja, az anyukám. És a játék hasonló. De ott ül még, ott van még 6 darab hasonló korabeli anyuka. Anyuka.
3: De anyukádat kell megismerni pucérad? Vagy valami?
1: Amit csak ez
2: nézni
1: kéne. Semmit nem mondtam.
3: Nem. Balázs, nem.
1: Isten hozott a japán talkshow-t.
3: Balázs, most fel fogjuk hívni a tisztelendő urat.
2: És
3: most el fogjuk venni a telefonodat, rá fogom tenni neked most a nagyon gyerekzárat.
1: Nagyon durva, történik Japánban.
3: És mész a tisztelendő úrral elbeszélgetni. Polgárjátját most hívom fel.
1: Felfoghatatlan, hogy miket csinálnak japán tévéműsorokban. És ez nem, várjál, ez nem internet. Tehát ezek japán csatornák, ahol te nem fizetsz elő, meg nem esti tartalom, ezek este 8-kor, 9-kor, 10-kor fellelhető csatornák.
3: Kelet-európai szittye magyarként mit keresel ezeken a csatornákon? Sebességű.
1: Laci megint.
3: Nem. Laci most egy a Csapnyakon című. De ez aranyos amúgy. Ez aranyos. Jaj, ne nézd rám. Fúj.
2: Na, Zsül
1: jó,
2: már integet.
1: Semmi. Küldjetek.
3: Zsül azt mondja,
1: én
3: hogy...
1: azt hittem, otthon vagytok a japán tévézés világában, nem, egyetlen, de nem vagytok érke. Otthon.
3: Nem.
1: Nem vagytok otthon.
3: Én a férjemmel a dél-koreai és az észak-koreai tévészettel nézni. Én a dél az észak-koreait is.
1: Jaj, te aranyosak vagytok. Hát na, akkor hadd meséljek még egy kicsit, de most el kell mennünk
3: írni. Most itt kikapcsolódik ezt a műsort, és megyek a Kölcsei tévére, a Nyíregyházi
1: hétköznapokat megnézni. És 10 után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Euró

mafia a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár

0: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Július 30, augusztus 1.
14: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
13: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
14: Második kecskeméti Summerfest.
13: Jegyek oneticket.hu.
15: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
16: Volkswagen.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
19: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
18: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
20: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
16: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
21: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
22: V6-os motor, 639 lóerő.
23: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
22: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
23: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
22: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Kecskeméten járt a nemzetközi zsűri, népszerű volt városunkban a múzeumok éjszakája, új vezetők a Bajai Járásbíróság élén. Demeter Dia vagyok. Kecskemétre érkezett az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A 9 fős delegáció 11 helyszínen járt és összesen 10 kritérium mentén értékelte a látottakat, olvasható a hírös.hu beszámolójában. Szemerei Népataki Klaudia polgármester elmondta, azt szeretnék megmutatni, hogyan gondolkodik a város a jövőről, a fenntarthatóságról és saját természeti adottságairól. Hozzátette, a zöld felületek tudatos fejlesztése, a vízmegtartás, a természetközeli fenntartás és a helyi közösségek bevonása mind része a város fejlődésének is. Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora, az Entente Floral Europe alelnöke pedig elmondta, a barna mezős beruházásokat kimagasló színvonalúnak tartották. A nemzetközi versenyen szeptember 19-én hirdetnek eredményt. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik, olvasható az Adó Trafi Pax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a Vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Új szabályozás a nehéz gépjárművek számára Nagykőrösön. Az önkormányzat

0: 17-ig az elnök helyettesi tisztséget tölti be, tudatta a kecskeméti törvényszék sajtóosztálya. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűs.

0: Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Teljesen más jelent az ünnepben.
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 14 perccel. Hát azt is mondhatnám, hogy megtörtént a beavatás. Előtte gyorsan megtámogatjuk. Ferenc, köszönjük szépen, jó voltam.
3: Nagyon szívesen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Megtörtént a beavatás egy kicsit Lacival.
3: Volt döbbenet.
2: Lacival beavattuk Esztert a japán tévéműsorok. Még egyelőre csak nagyon felszínesen és könnyedén érintett, ám annál szivárványosabb és hát hogy is mondjam csak...
1: Én a nap hátrányú részben nem fogok szemkódat is létesíteni senkivel, és nem érdekel ki, mit kedvel. Engem,
2: felfoghatatlan, engem hogy folytattanak. Felfoghatatlan, hogy folytattanak.
1: Utána azt mondta nekem Balázs, hogy és amúgy van egy érdekes társadalmi kísérletem. Rám nézett, és mondtam, hogy szerintem az érdekes akarod, szót mi? Nagyon rosszul használod. Tehát, hogy van ember, akinek az érdekes, te érdekes, és van az, amikor világégést jelent az érdekes.
2: De nem, nem is társadalmi kísérlet, hanem feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat, anyádat, testvéredet, bárkit. És el kell döntened, hogy bevállalod, vagy nem vállalod be. Arról szólt a kérdés, hogy
1: nem akarom. Most...
3: Engedd el az előzményeket, jó? Engedd el, jó, ez most más vonal.
2: Vagy meséljek a japán... Anna Zubi nevezeti reality-ről, akarod? Nem, akarod, jó?
1: Nem.
2: Berakod, fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért 3 millió dollárt, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
1: Kicsit bonyolultnak érzem.
2: Tehát neked van. 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
2: egy szeretett rokonodat, 1 másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz 5 millió dollárt, úgyhogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben hát nem
1: ilyen
2: sérül.
1: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, amit mindenki
3: de érez. A 100 évet ő leéli, csak.
2: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a 3 millió dollárt. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, 5 millió dollár, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény
2: egy,
3: mama. Mennyi minden.
2: De és egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat, tehát hogy nem a haragodda az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100 év
1: többen ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
2: Igen.
1: Hogy ez egy ellentmondás.
2: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ezt megőrülsz 3 nap után.
1: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ezt nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az 1 másodperc.
2: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. Szóval azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
1: nagyon
2: megdöbbentő.
1: Fura. Nekem nem. Nekem,
2: Laci azt mondja, simán. De várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet be. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
1: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám elézetek.
2: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy fél egyen, úgyhogy...
1: Rám elézetek, az nem én vagyok.
2: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
2: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy. Zsül,
1: neked kevesebb is elég lenne. Zsül, kapsz egy
2: csellót. A Zsül is gondolkozik.
1: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt megkapod.
2: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte
3: hát
2: műsor
3: vagyunk. Egy nap, vagy egy másodperc.
2: 100 évet leéletsz vele
3: nem
2: egy szobában.
3: Nem fog emlékezni.
2: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
1: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
2: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
1: Ami olyan dolgokat meg bevállalnám, mit tudom én, mint hogy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét, vagy
2: ilyesmi. De nem ez a kérdés. Tehát
1: de maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki
1: ez nem
3: is jobb lesz. Egy másodperc
1: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
2: Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
1: De neked telik el egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
3: Ó, de vége, és elfelejti az egészet.
2: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
2: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
2: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna a Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
2: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik igen. Beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
2: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
2: Egyéb még ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
2: dollár. De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet.
2: Nem csinálnám végig.
3: Na, úgy vállalnád?
2: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Hát ez az.
2: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
2: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába de lezárva
1: ez
2: egyedül.
1: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
2: oké, de most itt tezzük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
1: de
2: hogy...
1: tudod, de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
2: Zseniális a kérdés. Zseniális
1: a
2: kérdés.
1: Attól, hogy nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
2: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsül, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
1: Tudjuk, hol vagy.
2: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk dollármilliómosra.
3: Így van, és neked egy másodperc a gyötrődés is.
2: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100 évet. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
1: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
2: Nagyon durva kérdés szerintem.
1: Tehát, hogy nem. De akkor... És hogy még mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
2: Ha, de ez most egy teoretikus kérdés.
1: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ezt 3 millió vagy 5 millió dollár.
2: 5 millió dollár.
1: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy egy rettenetes szar gyerek.
2: Elfelejti.
1: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
1: De te meg tudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember
2: visszakapod
1: vagy.
2: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
1: hát
3: a szenvedésed.
1: Hát pont ez az, amit nem értenek az emberek. Nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
2: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, hát neked nem. Egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
1: Már csak de azért sem vállalám.
3: Azt mondja a Laci, hogy akkor beülne ő.
2: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
1: tönkre
2: na.
1: Mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem onnantól ez a semminek.
2: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukbaszem, szia Feri! Látod azt ott?
3: Miért baszén?
2: Látod azt a piros Ferrari-t?
3: Na, köszi!
2: Na, ebből te nem kapsz semmit.
1: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de nem megérte.
2: Zseniális. Hát én már sima YouTube videókra nem tudok el aludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
1: Szerintem
2: még bele tudok annyira tekeredni.
1: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
2: Ebből még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Két alokont, dupla pénzért.
1: És melyik kettőt?
2: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
3: nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
2: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
2: a te lelkedben
3: és
2: nem
3: akit
2: lesz.
3: Betettél.
2: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na
2: te,
3: de hát
2: te,
3: az
2: te
3: én,
2: hará, igen,
3: de
2: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek,
2: de
3: ugyanúgy,
2: nem.
3: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
2: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért. Bent
3: mennyit
2: volt.
3: Mondtál, 3-at? Akkor...
2: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: a
2: már
3: 3
2: nem
3: millió
2: emlékszem.
3: Dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
2: Körülbelül, most igen, lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
1: Hát igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előzni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogyan tud az lenni? Tehát attól nem emlékszel rá, attól az még hatásra van rá.
2: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
1: Igen,
2: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
1: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, valamikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
2: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogad, amíg nincs addig, azt gondolod, hogy na majd ez megoldja.
1: De egy gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
2: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
1: Ennyi.
2: Ez nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsú, hogy döntöttél?
3: Megy.
2: Párod, a párod.
1: Igen. Mikor jött vissza?
2: Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
1: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem jön nagyon másként.
5: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
2: Nem, ő nem emlékszik semmire.
5: Hát akkor...
2: Becsukod a csuba szemed?
5: Igen.
2: Kijöttél, és meg...
5: Jó.
2: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
5: Nem emlékszik, egy másodperc probléma, aztán puf.
2: Zseni és vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalom. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
5: Persze. Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép kapcsolat,
2: érted? Ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
5: De ez nekem csak egy másodperc, és...
2: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem emlékszik.
2: Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
5: Semmiféle károsodás.
2: Nincs semmi, semmi. Visszakapod azt az embert.
5: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem! Szenved, Zsül!
2: Nem! 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele. Mondjad, Laci? De nem emlékszik
5: de nem,
2: rá.
5: Nem emlékszik.
2: A legfőbb érveket mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
1: Nem az igazi embert kérdezzük. Anna. Gyere be! Gyere be!
2: Anna! Én tudom, mi a válasza.
1: Na, mi a
2: válasza? Én tudom, mit mond.
1: Viszlát,
2: írjam le? Vagy leírjam? Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Nem, de én tudom.
1: Mehet. Na, gyerünk.
6: Nem.
2: Igen,
6: nem.
2: Persze, tudtam,
6: hogy
2: ezt mondom.
6: Biztos, hogy nem. Tehát nem. Nincs az a pénz. Nem.
1: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
6: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
2: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog. Kemény, nagyon kemény. Jövő mindjárt 9:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a legjobb pillanataiban.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nyári nyitvatartás a könyvtárakban, felveszik a harcot a vérszívókkal, csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Demeter Dia vagyok. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A Hetényegyházi, a Széchenyi Városi, a Ménteleki és a Hunyadi Városi intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun megyében is csaknem 3800 hektáron, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Az önkormányzat közölte, a pályázat célja, hogy elősegítsék és növeljék a lakosság környezettudatos szemléletét. Ösztönözzék őket a csapadékvíz háztartási hasznosítására. Július 14-től lehet pályázni, egy ingatlanra kizárólag egy tartály igényelhető. A pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Jubileumot ünnepel idén Baja legnagyobb fesztiválja, 30. alkalommal rendezik meg a halászléfőző népünnepét. Július 9 és 11-e között több ezer bográcsban fő majd a bajai halászlé, de a szervezők készülnek koncertekkel, kulturális és családi programokkal is, olvasható az esemény közösségi oldalán. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Bocsánatot kérhettek hallgatóink, miután ugye tegnap nagy port kavart, ugye az M1-i közszolgálati tévé bocsánatot kért, fekete képernyő, egy korszak lezárult a közmédiánál, hosszú órákon keresztül ezt posztolta mindenki, és mindenki az M1-re kapcsolt focin kívül is, ami ritka pillanat. Hallgatóink is írtak, hogy ők miért tudnának bocsánatot kérni, Eszter napi bölcs gondolata is bekerült ide, ugye?
2: Hálásan köszönöm.
1: Igen. És Erikára bukkantunk, aki egy nagyon üdítő jelenség volt, ahogy vagy magyarban, egy fény utcai piacon árult. Nem mondott semmi különlegeset, de jó energiája volt, kedves volt, aranyos volt, és rájöttünk, hogy hát hogy is mondjam, csak vegyes, mit mondott, vegyes, kicsi vegyes, nagy vegyes áll, lelki állapotban volt, de nagyon szerettük, hogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki tessék, saját okay. Magad.
1: Milyen van Insta és Facebook oldala?
3: Igen, jó, igen, igen, hogy te mit írnál ki?
1: Felér egy Jónással, egyébként.
3: Egyébként kicsit igen.
1: Igen, igen, igen. Jó, írjatok akkor, drága hallgatók. Azt mondja, hogy Catherine. Így szól az SMS. Párkapcsolatban nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért kapcsolatunk elején megtettem. Azóta kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult, és hihetetlen kötelék alakult ki. A párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mantás, Duci.
2: Bocsánatot kérek, hogy még nem vettem tarkón a kollégámat. Pedig már nagyon megérdemelné.
1: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva. A csukló mögötti rész is ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, adasztottam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írta egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
2: Na, de ügyes, szép
3: önvallomás.
2: Ez nagyon szép.
1: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
2: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
1: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
2: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ezzel az ötletet.
1: Hát igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, 1 évre lelépek Ázsiába.
3: De ott van internet.
2: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
1: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgat, de sok sikert, 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
3: Plusz van közvetlen számotok.
1: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Szegénykém, nem vagy az?
3: Nem, hát.
2: De most miért? Mindenki szállámas egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos sokkal ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szállámas.
3: Csak tudod, tohal.
2: Csak amikor a műsor megy, akkor nem az.
1: Igen. Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj. Nem tudjuk, hogy mi van.
2: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
1: Nagyon jól összefoglaltad.
2: Tessék. Szíves, ezt lehetne esetleg egy pólóra gyoktatni?
1: Ez 3-szor.
2: Legyen ez az életművem címe.
1: Igen. Mélységekes magasságok. Vagyunk egy mélységet.
2: Főleg...
1: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban. De az se lehet, hogy talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
2: Hát ez egy ilyen nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
1: Ezt börkötésbe, Eszter.
2: Amúgy kifogom adni, köszönöm szépen.
1: Hogy vagy? Milyen a reggeled? Hogy telik a júliusod? Hogy érzed magad?
4: Köszönöm szépen. jól vagyok, iparkodom, igyekszem, hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
2: Finom vegyes. Ez nagyon tetszik.
1: Erika a napdumáját megítsen. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy
4: úgy egyébként is finom vegyes.
2: Ez egy ilyen életérzés. Ez olyan, hogy a Dolce Vita. Egy finom vegyes.
3: Az olaszoknak az jutott nekünk a finom vegyes.
1: És ma már megérkezett a finom vegyes?
4: Kezd, alakul.
1: Nagyon jó.
4: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
2: Jaj, no, de jó.
4: Jó irányban.
1: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
4: Én a munkahelyen nem vagyok, második kerületben a Fény utcán.
1: Itt vagy te közel hozzá. Fény utcán.
4: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak.
3: És még
4: egy nagyon-nagyon fontos dolog van.
1: Igen?
4: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
1: Oh, hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
2: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
4: Ahogy bejöttök a rampán a főbejáraton, ott vagyunk középen, szemnészebb paradicsomokkal, széles választékkal.
3: Nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap igen. Óta van, tessék.
2: Indulok, Erika.
4: Igen, rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak rózsaszín.
1: Erika, hát egy főnyeremény vagy így nekünk így elsőre, abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
4: Így van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent, a piacon?
2: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
4: Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk.
1: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacról, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
4: Hát iparkodnak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
1: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
4: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz. Egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
1: Nagyon jó. Hát azt hiszem, Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Meg elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd repetára, én mindig visszavárlak.
3: Jó, és egy finom vegyesre.
1: Puszi, köszönjük. Egy novell előzésre számított ide valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abba adni. Finom vegyes.
2: Milyen hangulat a magyarnak?
1: Finom vegyes. Erika ott van, Erika a Fény utcán. Leközelmény kutattuk. Ez a rovat, ez meg volt. Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
2: Így van.
1: Ezt ugye? Nem szabad.
2: A csúcson kell abba adni. Innentől kezdve több mekegése, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetés, hogy nincs kapacitás.
1: Még hatan ránk vágják, négyen leteszik, ketten fel sem veszik. Itt Erikával meg vagyunk. Finom vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 múlt pontosan 4 perccel. Egy nap hallgatójára még van időnk. Egy safari belépős.
3: És glamping sátras, igen. Gyerekek. Megnéztem a sátrakat. Zsírúj, légkondicionált, mindenne. Nagyon szuper ajándék.
1: Komoly a történet, így van. Sátoros pihenés. A százivi berakok ebbe a glamping sátorba. És ez neked csak egy másodperc. 16 millió dollárért.
2: Ha egy hién a szájába raklak be, és ez neked csak.
1: Igen. Mi most...
4: Balázsék!
1: Gyors voltál, oda nézzél. Mi a helyzet veled? Hogy hívnak? Csáó!
4: Nóri, sziasztok!
1: Szia, Nóri! Nagyon jót írtál nekünk. Igen. Most értettem meg, a férjem mindig mondja, hogy szerinte anyám 100 évig fog élni. Igen, reagáltál te is a kísérletünkre. Neked mi a döntésedben? Raknál valakit, vagy nem raknál be a szobába?
4: Az a baj, hogy én beraknék, igen, valakit.
3: Hát, igen. Szeretni
1: szeretted.
4: Szeretben és nélkül.
1: Beraknád.
4: Igen. Szeretted.
1: Aha. Nagyon kemény, igen. Nagyon kemény.
4: Lenne olyan, akit beraknék, inkább úgy mondom.
2: De hát akkor az nem szerette.
1: Igen, igen, de most fontos, hogy a kísérlet lényeg, hogy valakit, akit aki nagyon
2: fontos,
1: szeret, nem
2: a
1: akit megjött.
2: Aki a legfontosabb neked, őt.
4: Hát az már, igen, az már más.
1: Az más, az de más. A kísérlet lényeg, a kérdés ugye így szól. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
4: Nagyon jó.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Hoppácska!
4: Húha! Fasza! Köszönöm szépen! Nagyon jó!
1: Na, küldjük akkor.
4: Köszönöm szépen. Oké, okay, köszönjük.
1: Örülünk, csáó. Szia, szia. Hello, hello. Köszönjük szépen. Jól van, gyerekek. Megyünk szépen lassan. Mert
3: van, aki hosszabb időre.
1: Van, aki hosszabb időre, van, aki rövidebb időre, van, aki hideg.
2: Ez egy teljes meleg... napot, ezt az egy teljes napot sajnál tőlem.
3: Hétfőn jössz legközelebb, kislány.
2: És mikor jössz legközelebb?
3: Én holnap reggel.
2: És utána mikor jössz legközelebb?
3: Itt a Sunday jövök.
1: Vasárnap. Ha elnézzük egy napot.
2: Tehát, sajnálom, Feri. Bocsánat kérek, Feri, hogy te egy nappal többet dolgozol a héten.
3: Nem érzed, nem érzed. A hiány mondatja ezt velem.
2: És miből van hiány, Feri? Vízből? Igen?
1: Hidratálásból.
3: Belőled.
1: Ma is büszke vagyok rátok, kaptuk SMS-ben, nem tudjuk miért, de köszönjük szépen.
2: Jövő héten négyszer jövök, csak mondom.
1: Hoppácska! Nem is vagyunk többet. Jövünk. Nem is leszünk többet.
2: Lehet, hogy is eljövök, hogy
3: már minek mi?
2: Ez a beszéd.
1: Jövünk holnap, vigyázzunk mindenki magára. Puszi gyerekek, sziasztok! Ciao, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
2: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
3: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
4: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
5: 70 éves múlt, meg annyi élmény, óriás csúszda, sodró folyosó, pesgőfürdő, hullámmedence, élménygyógymedence, csúszdás bébi pancsoló, kültéri medencék, gyógyászati szolgáltatások, mindez egy helyen. Válassza ön is a Cserkeszőlő fürdő és gyógyászati központot. www.cserkeszőlő.hu.
6: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Battyány utca 21. Aqualink.hu.
7: V6-os motor, 639 lóerő,
8: eres modellek hallatán felpestül a véred?
7: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
8: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
7: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
9: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
10: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most Rádió 1 Go!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. Ahogy ígértem, itt vagyok. 10 és 14 óra között ma is együtt rádiózhatunk, és játszhatunk is, és segíthetek abban, hogy egy elektromos grillsütőt nyerjetek. Ugyanis ez heti nyereményjátékunk fődíja, foci grill piknik a Rádió egy gongon. 29 414 020 az SMS Viber számunk. Máriát is a nyerni szeretnék, üzenet és a mondat. És hogyha visszahívunk benneteket, egy focis kérdésre kell helyesen válaszolni, és már is a heti fődíjra esélyt kaptok. Az elektromos grillsütő mellé jár majd két belépő a paloznaki jazz piknikre is. De van napi nyereményünk, ma is a Mincenti Húspiac összeállított egy grillhús csomagot, amit 16 és 17 óra között sorsolunk ki. És hát óra nyereményünk pedig ma is 3 üveg piroska szörp. Játékra fel, már jöhetnek is az üzenetek. És jön Fastboy, ez a Good Life!

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Netpercek rovatunkkal folytatjuk. A Meta újabb nagy lépésre készül. A mesterséges intelligencia területén saját felhőszolgáltatást építenek ki, amelyen az AI rendszereit futtathatja és taníthatja. Ez elsőre távoli vállalati háttérfejlesztésnek tűnhet, de valójában nagy

0: és hatással lehet arra, milyen gyorsan és milyen áron fejlődnek majd a minden nap használt online szolgáltatások. A mesterséges intelligencia működtetéséhez óriási számítási kapacitás kell. A nagy modellek tanítása, a képgenerálás, a chatbotok válaszai, a videók elemzése, vagy a hirdetési rendszerek finomhangolása mind adatközpontokban fut. A terv azért is érdekes, mert a Meta nem csak a Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot üzemelteti, hanem egyre több AI eszközt is fejleszt. Ezekhez rengeteg energia, hűtés, chip és hálózati kapacitás kell. Egy saját felhő infrastruktúra nagyobb önállóságot adhat a cégnek, és csökkentheti a függést a rivális technológiai óriásoktól. A felhasználók ebből közvetlenül talán csak annyit érzékelnek majd, hogy gyorsabban jelennek meg új mesterséges intelligenciás funkciók a közösségi oldalakon és az üzemeltetőn.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Legújabb nyereményjátékunkban focis kérdésre kell válaszolni, jelentkezni pedig már lehet is. A 29-414-020-ra írjatok, ez az SMS Viber számunk. Nyerni szeretnék?
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Holnap kezdődik a Bajai Halászléfőző népünnepé Baján a Szentháromság téren és környékén. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az Aktív Nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton domokos hédi alakformáló tornát tart majd. A Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotóműhely gyűjteményéből nyílik tárlat holnap délután 5 órakor a Kápolna galériában. Ma pedig ismét mozizhatunk a főtéren, a tér a térben, az Aranyhomok Egyesület és a Turinform Kecskemét együttes szervezésében a Főtéri Sörkert mozi sorozat keretén belül ma este 8:30-kor a Legény búcsú című magyar filmet vetítik majd le. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. David Guetta, Bebe Rexha és G Balvin közösével folytatjuk, ez már a Say My Name, a

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Focis kérdésre kell helyesen válaszolni, és nyerhettek esélyt is a napi nyereményre, ami egy grillhús csomag 25 000 forint értékben. Ha követitek a foci világbajnokságot, akkor könnyen megválaszolható majd az óra kérdése, ugyanis melyik többszörös aranylabdás legendás labdarúgó játszotta le karrierje utolsó világbajnoki mérkőzését hétfőn, két nappal ezelőtt. Jövünk mindjárt a VB hírekkel egyébként, de jövünk ezzel a dallal.

0: Sean Paul, Dua Lipa, és ez lesz a No Lie. 2,5 perc múlva.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint. A hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A Rádió egy gongon jönnek a VB hírek, ismét drámai körülmények között jutott tovább Argentína a labdarúgó világbajnokságon. A zöldfoki köztársaság elleni hosszabbításban aratott 3-2-es siker után ezúttal Egyiptomot verte ilyen arányban a címvédő, csak most a rendes játékidőben. Az afrikaiak negyed órával a vége előtt 2-vel vezettek, de Argentína huszáros hajrával megfordította a meccset. A találkozó egyik főszereplője természetesen Lionel Messi volt, aki 11-est rontott, majd gólpasszt adott, és gólt is lőtt. Előbbivel negatív rekordot ért el, ugyanis ő lett az első játékos, aki egy világbajnoki tornán 2 büntetőt is kihagyott a rendes játékidőben. A góljával viszont újabb rekordot döntött meg, Messi első játékosként talált be 6 egymást követő egyenes kieséses VB mérkőzésen. Ezzel többek között Sárosi Györgyöt előzte meg, aki 1931 és 1943 között 63-szor lépett pályára a magyar válogatottban, és tagja volt az 1938-ban világbajnoki ezüstérmes nemzeti csapatunknak. Argentína ellenfele a legjobb 8 között Svájc lesz, amely 0-0-át követően 11-es párbajban felülmúlta Kolumbiát. A dél-amerikaiak úgy estek ki, hogy az egész VB-n a második legkevesebb gólt kapták, hiszen csak egyszer vették be a kapujukat. Svájc 72 év után jutott el ismét a VB negyed döntőjébe. A Rádió egy gong VB híreit hallottátok, legközelebb délután 4:45 magasságában jövünk majd a labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreivel. Taylor Swift énekel most, ez már az Opel Light.

Villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély foci grill játékunk nyereményeire. Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

0: rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Foci grill piknik, nyereményjátékunk ma is folytatódik, minden órában egy focis kérdés és a helyes válaszért cserébe nyeremény jár a játékosnak, és persze az esély a napi és heti fődíjra.
1: Tessék.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a rádió egy gombból.
1: Szia, Norbi vagyok.
0: Nem zárunk, Norbi?
1: Nem, nem.
0: Gondolom nem meccset nézel éppen.
1: Hát nem.
0: Maximum az ismétlést tudnád, hiszen ugye este vannak. Tegnap nézted a tegnapi mérkőzéseket? Valamelyiket?
1: Hát néztem belőle.
0: Néztél belőle. Szurkolsz valamelyik csapatnak?
1: Hát a spanyoloknak.
0: Spanyoloknak. No, hát melyik többszörös aranylabdás, legendás labdarúgó játszotta le karrierje utolsó világbajnoki mérkőzését hétfőn? Kylian Mbappé vagy Cristiano Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Ebben ilyen biztos vagy?
1: Igen, igen, igen. Ők fejezték be most.
0: Ő már biztos, hogy a 41 éves Ronaldo soha többet nem fog pályára lépni világbajnokságon, úgyhogy úgy fog visszavonulni, hogy nem nyert VB-t, ez már így a történelembe így fog bekerülni. És az is bekerül a mi történelmünkbe, hogy nyertél 3 üveg piroska szörpet.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Az esély is megvan a napi nyereményre, mert az is van. A Mincenti húspiacnak köszönhetően délután sorsunk egy 25 000 forint értékű grillhús csomagot. Szoktál grillezni egyébként?
1: Igen, szoktunk, igen.
0: No, és van elektromos grillsütőtök?
1: Van. Van egy.
0: De le kellene cserélni, mondjuk?
1: Hát igen.
0: Vagy legyen újabb, kettő, hogy újabb. Még többet tudjatok sütni.
1: Jó.
0: Oké, pénteken ugye ez a fődíj, az elektromos grillsütő, valamint még egy élmény is, a Paloznaki Jazz Piknikre 2 belépőt is adunk, hogy akár a grillsütés előtt vagy után még ki tudjatok kapcsolódni is ketten másodmagaddal. Oké, neved a kalapban, Norbi.
1: Köszönöm szépen.
0: A játék folytatódik a következő órákban is. És jön majd kameráddal a Be Mine, ezzel indul a következő zenei óra a Rádió egy gongom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

0: Most grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Ismerős a hang, amikor a...
12: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malom Központ hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malom Központ. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
13: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli-Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
18: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
17: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
19: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
20: Kavicsfelverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
21: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosíts be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org. Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
22: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Fokozott figyelem szükséges a nagy forgalomban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató, munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
23: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
22: A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy 11 óra után. 12 perccel járunk már, a mikrofonnál Faragó Miklós. Ebben az órában, a téma órájában majd Boldog Andrea lesz a vendégem, a Lánchíd utcai Sport Általános Iskola igazgatója, aki beszél majd a felújítási munkákról, hogy milyen munkálatok folynak most az iskolában, hogyan zárult a tanév, és milyen eredményekkel zárták az előző tanévet. Szóval ez lesz a témánk, erről szól ez az óra, és közben pedig játékunk is tart. Foci, grill, piknik a Rádió egy gongon, és akkor innentől kezdve megint csak lehet jelentkezni.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, grill, piknik a Rádió egy gongon.
1: A napi nyereményünk grillhúscsomag 25 ezer forint értékben a Mincenti húspiac jóvoltából. A heti fődíj egy elektromos grillsütő a Dom Music Bar jóvoltából. És van még két belépőnk a paloznaki jazz piknikre, ezt is megkapja majd a heti fődíjas. Az óra nyereménye továbbra is szörp. Szörpök, mert három üveg szörpöt nyerhettek, hogyha jól válaszoltok egy focis kérdésre. Milyen nemzetiségű Neymar, aki Ronaldóhoz hasonlóan idén lépett pályára utoljára a világbajnokságon? Szóval roppant egyszerű a kérdés, milyen nemzetiségű Neymar? Félix Jen és Chaus közösével folytatjuk egy igazi mai sláger itt a Rádió egy gongon, ez a

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Boldog Andrea a vendégünk, a Kecskeméti Lánchíd utcai sportáltalános iskola igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, de tegeződni szoktunk, hiszen én is lánchidas voltam, és hát szívemen viselem az iskola sorsát, jövét. Köszöntelek, Andi, szia!
3: Szervusz neki!
2: Az elmúlt héten polgármester asszony éppen nyilatkozott is, hogy a sportpályákkal tudnak majd kezdeni a felújítás kapcsán, hiszen sokszor szóba került már az elmúlt időszakban, években, hogy a Lánchíd utcai iskolát fel kell újítani. Szépen lassan haladunk. Akkor most egy újabb információ, hogy történhet munkálat a nyáron?
3: Hát igen, első körben a Magyar Kézilabda Szövetségnek az országos tornaterem felújítási programjában van egy nyertes pályázatunk. Annak a tornacsarnok tetejének, konkrétan a küzdőtér feletti résznek a felújítás az valóban elkezdődött. Úgyhogy a tetőn dolgoznak az emberek, a villámhárítót már leszették, és folyamatosan folynak a munkálatok. Ez teljes tetőcserét jelent, ez körülbelül számításaim szerint akár már e hónap végén ezzel végeznek is az emberek. A karzatok felől, tehát a két szárnyon, ott nem lesz tetőcsere sajnos, de folyamatosan nézzük a pályázatokat, akár az MKS-nél várhatóan lesz továbbra is ilyen tornaterem felújítási program, és akkor majd tervek szerint ott folytatódhat még a tető teljes cseréje is. Ezzel párhuzamosan az iskola a sportpálya felújítási programban pedig egy 15x28 méteres kültéri sportpályára kialakítására, elkészítésére pályáztunk sikeresen az Aktív Magyarországhoz. Körülbelül 17 millió forintért, és ezt egészítette ki Kecskemét megyei jogi város önkormányzata, és akkor itt egy kültéri műanyag borítású pálya kerül kialakításra. Tervek szerint augusztusi hónapban ez meg is fog valósulni. Itt az udvar közepén van az a régi aszfaltos rész, ami nagyon régen egy kézilabdapálya volt. Annak az első egyharmadára kültéri sport, ez erősítő eszközök vannak már évek óta, és a másik kétharmadának a felére jön ez a kültéri sportpálya, és a közbülső részt pedig a Mozgódiák Alapítványunk támogatásával szintén megújításra kerül. Biztos, hogy lesz egy techball asztal rajta, amit már régebben megvásároltunk, és fölmerült annak a lehetőség, és akár, hogy egy Kressz Park kerül kialakításra. Ez így az udvaron. Ugye a Magyar Közlönyben még 25 novemberében megjelent egy fejlesztési kormányhatározat az iskoláról a 800 millió forint értékben. Itt most a tervezési folyamat zárul lassan, zárásához közeledik. Ez majd 2027-ben fog reményeink szerint jelentős változást hozni az iskola épületében. Itt már a nyílászárok, homlokzat, energetikai felújítás, és hát mi meglátjuk, hogy mi fér bele a keretben.
1: Téma. Grill nyereményözön, és páros buliben

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A Kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskola igazgatója Boldog Andrea a vendégünk. Milyen eredményekkel zárult egyébként a tavalyi évetek? Mit lehet elmondani így röviden, tömören?
2: Profilunk ugye a sportiskola. A sportiskolában hát már megszokottan hoztuk atlétikába és lánytorba az igen kimagasló, kiemelkedő versenyeredményeket. A gyerekek jártak úszni, sőt, még télen korcsolyázni is, és ezen egy új sportági kínálattal bővültünk, a grundbirkózásból is indultak csapataink, és egy pont híján országos döntőbe is kerültek, úgyhogy itt jövőre ez a cél. Illetve nagyon egyre több tanulónk a KTE Akadémián, vagy a KLC utánpótlásban focizik, így a sportban is eredményeink szépen haladunk előre, mind labdarúgásban, mind futszában. Vannak már olyan tanítványaink is, akik meg kollégisták, és csak a labdarúgás és a sport miatt, hogy jönnek a Lánchídba. Aktív iskola vagyunk az országban, pár száz aktív iskola van, és erre is nagyon büszkék vagyunk, és itt idén megcéloztuk a bronz fokozatot, amit sikeresen teljesítettünk és elértünk is. Itt az aktív iskolában arra kell gondolni, hogy a minőségi diáksportra tesszük a hangsúlyt, a minőségi testnevelésre, de bevonjuk a szülőket is. Idén már harmadik alkalommal teljesítettük csapatban a 209 kilométeres Ultra Balatont. Minősített tehetséggondozó műhely vagyunk. Ugye itt a Gardner intelligencia területek mentén működnek a tehetséggondozó műhelyeink, és idén monitoringozás alá került az iskola, és itt nagyon-nagyon büszkék voltunk, hogy a külső szakértő a munkákat nagyon-nagyon megdicsérte, és a megállapítása szerint a tehetséggondozó munkánk nagyon magas színvonalú, innovatív és eredményes, és hosszú távon is biztos alapot jelent a tehetségek kibontakoztatására. Még kettő dolog, amit folytatunk, a sakkpalota, Polgár Judit féle sakkpalota, nagyon-nagyon eredményes, nagyon hasznos, nagyon fontosnak tartjuk, és a Darts Matek oktató program. Itt a versenycsapataink, mind a három versenycsapatunk bejutott az országos döntőbe, a területi regionális döntőnek mi adtunk helyet több száz iskolának, résztvevőnek, és rengeteg bemutató foglalkozást is szerveztünk a Darts Matekkal kapcsolatban.
0: Téma.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Kecskeméti Láncid utcai sport általános iskola pályázatokon is sokszor részt vesz, illetve olvasom a hírekben. Az iskola igazgatója Boldog Andrea a vendégünk, és folytassuk akkor azzal, hogy az elmúlt időszakban milyen pályázati sikerek születtek, erről adj most nekünk számot.
2: Az elmúlt tanévben sikerült meghosszabbítanunk és újra pályáztunk az Oktatási Hivatal Pályázási Intézménye címre, 3 évre megkaptuk 2026-29-ig, és ugyanilyen az Állatbarát Általános Iskola cím, az csak 1 évre kapható, és 1 évre meg is kaptuk. Ezen kívül a Nemzeti Tehetségprogram keretében 4 sikeres pályázatot valósítottunk meg, nagyon érdekes címekkel, Vigyázzat, Forróság, a bábok formájában kelnek életre a klímahős állatok, ez volt az egyik, a másik a Zoomolj a tehetségre. A harmadik a Kis tornászok a tehetségkapujában, és a negyedik a Természet palottája. Ezeket a programokat a tanév végén workshopokkal és projektzáró bemutatókkal zártuk. Ezen kívül célunk volt egyéb pályázatokból, például a Határtalan pályázatból, vagy az Erasmusból, hogy nem csak belföldön, hazai színvonalas programokon, hanem nemzetközi programokon is részt vehessenek a gyerekek. Az Erasmus pályázattal nem csak a gyerekek, hanem a kollégák is, 10 kolléga volt külföldön, továbbképzésen, Franciaországban, Máltán, Portugálián, Spanyolországban és Törökországban. Itt innovatív pedagógiai módszerekkel ismerkedtettek meg többek között az AI-jal, az oktatásban, kreativitással, pedagógus jóléttel foglalkoztak a kollégáim. Idén először diák mobilitásban is részt vettünk, 12 tanulónk jutott el Olaszországba, Bolognába. Azóta is aktív kapcsolatot ápolnak a bolognai diákokkal. Úgyhogy ugye az idegen nyelv az mindig is fontos volt a Láncidban, és annak ellenére, hogy nem tanítjuk emelt óraszámban, ezek a pályázatok ezt támasztják elő, és minden évben, így idén is több tanulónk sikeres középfokú angol nyelvvizsgát tett évvégén.
1: Néhány héttel ezelőtt lezárult a tanév. Hogyan zárult nálatok, illetve megtudtam, illetve említetted itt a beszélgetés előtt, hogy van valami újdonság nálatok, egy zászló?
2: Így igaz. Minden tanévzára ünnepélyen az iskola sportolai és tornászai egy meglepetés műsorra készülnek. Ez számomra is meglepetés, mindannyiunk számára. És idén ez egy különleges meglepetéssel még párosult, hogy felavattuk iskolánk első hivatalos zászlaját. A zászló az iskola kék és piros színeit idézi, és a központi motívumban egy előre tekintő, lobogó, sörényű oroszlán van, ami ugye, hát mondjuk az erőt és a bátorságot, de leginkább az összetartozás jelképezi számunkra, és a zászlón helyet kapott iskolánk mottója is, hogy láncidasnak lenni jó. 2 hivatalos iskola zászló mellett kis zászlókat is csináltattunk, és ezzel mutatták be a tornászok a kis meglepetés múlsorukat az évzáron. Ez volt a tanévzáró ünnepén, és volt egy tanévzáró értekezletünk is, ahol pedig a év hivatalos lezárása után még a kollégáknak is egy ilyen nyári kihívást tettünk föl, hogy olvassanak el konkrétan Jani Tellernek a Semmi című könyvét, és majd augusztusban lesz ebből egy kis kvíz, és meglepetést lehet nyerni, itt nem tárgyi meglepetésre kell gondolni, és ezt bevezetésképpen a kollégáknál próbáljuk ki, de szeptemberben szeretnénk a gyerekek felé is egy ilyen programot, és a szülők felé is hirdetni egy ilyen programot, ezzel is népszeresíteni az olvasást.
1: És ott már jön az új tanév szeptember 1-től, lehet már tudni, hogy hány elsőse lesz a Láncid sulinak?
2: 3 osztállyal indulunk, törekszünk továbbra is ezre a 20-25 fős létszámmal, ezt sikerült megtartanunk idén is.
1: És kérdezhetném azt is, hogy hanyadik tanév indul, hát ahány éves az iskola, nem?
2: Ez így igaz, 79-ben kezdődött az első tanév.
1: Úgyhogy egy gyors fejszámolással mindenki akkor megtudhatja, hogy hanyadik tanév indul el, majd szeptembertől a Kecskeméti Láncid utcai sport általános iskolában. Köszönöm szépen, Andrea, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy 12:54, és ebben az órában is lehet 3 üveg piroska szörpöt nyerni. Milyen nemzetiségű Neymar? Ez most a focis kérdésünk, és jelentkezni SMS-ben Viberen tudtak a játékra. A 20 9 414 020-as SMS Viber számra írjatok, hogy nyerni szeretnék. 2,5 perc múlva jön Imán Beck és a Belly Dancer itt a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
9: És ez csak a kezdet.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és közlekedési információ az M5-ös autópályán Szeged felé vezető oldalon. Hernádnál dolgoznak a sávzárás miatt, jelenleg a 44-es és 54-es kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek, írja az Útinform. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell számítani.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Foci grill piknik. Nyereményjátékunk folytatásában egy újabb hallgatónak nyílik lehetősége, hogy helyesen válaszoljon, és kalapba kerüljön a nevem.
1: Hello!
0: Hello, én Faragó Miklós, a Rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
1: Hello, hello! Péter.
0: Péter, hol értünk utol, Péter? Mit csinálsz?
1: Területi képviselő vagyok, és jelenleg pont Kecskeméten tartózkodom.
0: Akartam, hogy melyik területet képviseled, de akkor Kecskemétet is, meg így vonzás körzeti?
1: Is, igen.
0: Nem is kecskeméti vagy akkor?
1: Nem, ide egy ilyen 100 kilométerre nagyjából.
0: Oké, de szoktál minket ezek szerint hallgatni, sűrű jársz erre.
1: Igen, amikor erre vagyok, akkor mindig.
0: És a játékainkban be szoktál csatlakozni?
1: Igen, múltkor is játszottam, akkor sajnos nem nyertem.
0: Ó, mert mit lehetett volna nyerni? Emlékszel, hogy mit nem nyertél?
1: Fú, ilyen valami szépészeti.
0: Valami szépészeti
1: dolgok voltak.
0: Hát jól jött volna, barátnő.
1: Feleségemnek lett volna. Igen.
0: Jó, de hogyha most nyersz 3 üveg szörpöt, az kié lesz?
1: Hát az így konkrétan a család. Van egy 4 éves gyerkőc, imádja a szörpöket, feleségem is, én is, jó kis behűtve egy égkockával.
0: Ó, hát akkor most már csak a jó válaszért szurkolok, hogy tudod, hogy milyen nemzetiségű Neymar.
1: Neymar, az brazil nemzetiségű.
0: Igen, gratulálok. Na megvan a 3 üveg piroska szörp, nyertél?
1: Ó, de jó. Köszönöm szépen.
0: Ez a garantált óra nyeremény, és napi nyereményként a Mincenti húspiac jóvoltából grill húscsomagot sorsolunk délután 4 és 5 között. Pénteken pedig egy elektromos grill sütőt is kisorsolunk, meg 2 darab belépőt a Paloznaki Jazz Piknikre, úgyhogy a nevedet akkor a kalapba teszem, jó?
1: Jó, rendben.
0: És mindjárt 12 óra indul a 2 órás Daily Mix elcsirendelával, ez lesz a kamera.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: Most grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
11: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Újépítésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
12: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
13: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
14: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
15: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. aqualink.hu.
7: erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
1: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kecskeméten járt a nemzetközi zsűri. Népszerű volt városunkban a múzeumok éjszakája. Nyáron is dolgoznak a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kecskemétre érkezett az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A 9 fős delegáció 11 helyszínen járt, és összesen 10 kritérium mentén értékelte a látottakat. Olvasható a híres.hu beszámolójában. Szemerei Népataki Klaudia polgármester elmondta, azt szeretnék megmutatni, hogyan gondolkodik a városai jövőről, a fenntarthatóságról és saját természeti adottságairól. A nemzetközi versenyen szeptember 19-én hirdetnek eredményt. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgóárusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív drámajátékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgóárusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. A híreink végén pedig időjárás. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
3: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai slágermegy, és ez már a Daily Mix. Kellemes napot mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Faragó Miklós vagyok. Július 8-a, szerda van, dübörög a foci világbajnokság, és nálunk is a foci grill piknik nyereményjáték. És a világbajnoksághoz köthető kérdésekkel, focis kérdésekkel készültünk, és ebben az órában majd annak járunk utána, és kiderül, hogy melyik az a csapat, amely nem kapott gólt az idei foci VB-n. Erről szól a mostani kérdés. A játékra lehet jelentkezni SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra, csak egy nyerni szeretnék üzenetet kell küldeni. Vannak óranyereményeink, és persze a heti fődíj, az elektromos grill sütő, plusz két darab belépő egy szuper eseményre, a Paloznaki Jazz Piknikre, ami majd augusztusban lesz. De hát ne felejtsük el, hogy a heti fődíj mellett ott van a napi nyeremény is, a 25 000 forint értékű grillhúscsomag. Játszatok velünk, és nyerjetek sok szerencsét.

0: Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Rádió1gomb.hu, online is követhettek minket. Ott vagyunk a Facebookon, Instagramon és a TikTokon is. A még versenyben maradók közül melyik az egyetlen csapat, amely nem kapott gólt az idei foci VB-n? Ez a kérdés, és erre keressük a választ, hogy melyik az a csapat. Picit segítek, vagy Spanyolország, vagy Franciaország. És a jó válaszért cserébe 3 üveg piroska szörp jár. Ez az óra nyereménye a Foci Grill Piknik nyereményjátékunkban. Úgyhogy vegyetek részt, és akkor mostantól kezdve jöhetnek is az üzenetek. SMS-ben, Viberen a számunk 29 414 020-as, és jön a New Religion című dal is itt a Daily Mixben.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a rádió.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 25 fokot mutatnak a hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon is. Hideg front hatására bizony felhősebb ez a mai nap. Az északi és keleti ország részben számítani lehet még a mai napon csapadékra is. A Daily Mixet pedig folytatjuk. Hypaton slágerével érkezik az Out of My Head. Az olasz DJ és producer egyik ismertetőjegye, hogy klasszikus, 90-es évekbeli dance slágereket modern, energikus klubhangzással dolgoz fel.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Az Útinform írja még mindig, hogy az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalom korlátozása és 6 kilométeres torlódása kell számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométerek között félpályás lezárásra számítsatok, valamint szintén a városban az 5-ös főúton a 86-os és 88-as kilométerek között közmű vezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek, ha bármi rendkívült látok, tapasztalatok, jelezhetitek SMS-ben. Viberen várom a közlekedési információkat.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Mindjárt hívok is egy hallgatót, aki válaszolhat focis kérdésünkre, hogy vajon melyik az a csapat, amely nem kapott gólt még az idei foci VB-n. A jó válaszért cserébe 3 darab szörpöt tudok majd adni, és esélyt a napi és a heti fődíjra. Na meg egy sirén dalát!

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és játszunk megint. Valaki, hogyha jól válaszol nekem egy kérdésre, már visz is a nyereményt. Halló, halló, ki van a vonalban?
1: Ja, én Laura vagyok.
0: Hello, Laura, te vagy a szerencsés ebben az órában, aki válaszolhat egy focis kérdésre.
1: Ajaj.
0: Ajaj, nem szoktad nézni a világbajnokság meccseit?
1: Hát, nagyon-nagyon ritkán.
0: Nagyon-nagyon ritkán. Van kedvenc csapatod?
1: Nincsen.
0: Akkor nem is szurkolsz úgy konkrétan senkinek?
1: Nem, igazán nem.
0: De a focit szereted? Vagy más sportot inkább?
1: Igen. Uh-huh. Igen, szeretem.
0: Jó, oké. Na hát az volt a kérdés, hogy még a versenyben maradók közül melyik az az egyetlen csapat, amely nem kapott gólt az idei foci VB-n. Hát, hogyha nem követted az eseményeket, akkor kicsit nehezebb a helyzet, de van két lehetőség, tehát 50-50%, hogy eltaláld, vagy Spanyolország, vagy Franciaország. Mi a megérzésed?
1: Hát, szeretem a menekeket, szóval Spanyolország.
0: Spanyolország? Aki még nem kapott gólt az idei foci VB-n, úgy gondolod?
1: Szerintem igen.
0: Helyes a válasz!
1: Jaj, de szuper jó!
0: Úgyhogy megvan a három üveg piroska szörp, ezt most megnyerted tőlünk, és még nyerhetsz elektromos grillsütőt, a Paloznakéi Jazz Piknikre két belépőt, ez ugye a heti fődíj pénteken, és minden nap végén sorsolunk egy 25 000 forint értékű grillhús csomagot a Mincenti Húspiac jóvoltából.
1: Ó, de szuper jó!
0: Szereted a grill ételeket?
1: Igen, nagyon.
0: Idén grilleztetek már?
1: Még nem, sajnos.
0: Még van jó pár hét a nyárból, úgyhogy remélem összejön, vagy akár a rádiógong segítségével a fődíjat elviszed, vagy a napi nyeremény is jól jön majd a grillezéshez. Maradj vonalban, írom mindjárt fel az adatokat, de közben mondom, hogy a Daily Mix is folytatódik a következő egy órán át. Még az igazi mai slágerek mixben pörögnek, és érkezik az az úriember, aki már több slágerrel megörvendeztetett bennünket. Most az aktuális és legfrissebb Blood Running címmel jön Ray Dalton dala mindjárt.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. Minden nap egy bőséges grill.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
4: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... Újabb rendelés teljesítve! Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül! Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója!
5: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
6: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
7: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
6: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
9: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
8: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
9: Mi így építjük a jövőt.
8: Az Infineon Technologies cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
10: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
11: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
12: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
13: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
14: Roncs autó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Nyári nyitvatartás a könyvtárakban, felveszik a harcot a vérszívókkal, csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Demeter Dia vagyok. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A heti nyegyházi, a Széchenyi városi, a Ménteleki és a Hunyadi városi intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun megyében is csaknem 3800 hektáron, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
16: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
15: Csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Az önkormányzat közölte, a pályázat célja, hogy elősegítsék és növeljék a lakosság környezettudatos szemléletét. Ösztönözzék őket a csapadékvíz háztartási hasznosítására. Július 14-től lehet pályázni, egy ingatlanra kizárólag egy tartály igényelhető. A pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Jubileumot ünnepel idén Baja legnagyobb fesztiválja, 30. alkalommal rendezik meg a halászléfőző népünnepét. Július 9 és 11-e között több ezer bográcsban fő majd a bajai halászlé, de a szervezők készülnek koncertekkel, kulturális és családi programokkal is, olvasható az esemény közösségi oldalán. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
1: Rádió
17: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

0: A rádió egy gongot hallgatjátok, a mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Foci Grill Piknik nyeremény játékunkra lehet jelentkezni SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra írjatok. Az óra nyereménye továbbra is 3 darab piroska szörp, délután sorsolunk egy grill húscsomagot a Mincenti Húspiac jóvoltából, és a heti fődíjat majd pénteken sorsoljuk. Két darab belépő a paloznaki jazz piknikre, illetve egy elektromos grill sütőt vihet el tőlünk egy szerencsés rádió egy gong hallgató. A feladat most is ugyanaz, jelentkeztek a játékra, és hogyha visszahívunk benneteket, egy focis kérdésre kell jól válaszolni.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.
0: Emlékeztek még, hogy melyik két csapat játszott az előző 2022-es világbajnokság döntőjét? Anglia vagy Spanyolország? Esetleg Argentina, Franciaország? Aki tudja a helyes választ, írja, nyerni szeretnék üzenetet a 29 414 020-as

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 115 évvel ezelőtt volt Kecskeméten a nagy földrengés. Az 5,6-es erősségű rengés ugyan nem követelt emberéletet, de szinte az egész városban komoly épületkárokat okozott. És milyen érdekes, hogy pont ma hajnalban mozgott a föld ismét, volt földrengés Örkény térségében, úgyhogy Bács-Kiskunvár megye határában lehetett akár érezni is, hajnali 5 óra 50 perckor jeleztek a műszerek. Szokták mondani, véletlenek nincsenek, vagy mégis? Disturb, The Sound of Silence, ezzel megyünk közben már tovább itt a Daily Mixben.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk most itt a Daily Mixben. Az M5-ös autópályán továbbra is torlódik a forgalom a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél, ugyanis munkavégzés folyik, úgyhogy nem baleset miatt torlódik a forgalom, hanem munkavégzés miatt. Az 52-es főúton is hosszabb menetidőre kell számolni, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. Ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, azt pedig jelezzétek nekünk SMS Viber számunkra a 29 414 020-ra. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Pénteken egy elektromos grillsütőt sorsolunk ki, de óránként szörpöt nyerhettek 3 üveggel. Focis kérdésre kell válaszolni. Mindjárt sorsolok is egy játékos, de addig hallgatjuk Tóth Abigail és Exen dalát. Ez a Sugar Daddy, itt a Rádió egy gongon.

0: A rádiói gongot hallgatjátok, és csörög a telefon, ha minden igaz valakinél.
1: Igen.
0: Igen, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Haló, haló!
1: Én meg Ildi vagyok.
0: Ildi, jelentkeztél a játékunkra, úgyhogy tiéd a igen. lehetőség, hogy a három üveg piroska szörp nálad landoljon, amennyiben megmondod a helyes választ, hogy a 2022-es foci világbajnokság döntőit melyik két csapat játszotta?
1: Argentina és Franciaország.
0: Anglia vagy Spanyolország, Argentina vagy Franciaország a két lehetőség. De te megmondtad a helyes választ.
1: Ja.
0: És egy bónusz kérdés, bár adhatnék plusz szörpöt is érte, hogy tudod-e, hogy kik nyerték?
1: Argentina.
0: Egyébként valóban argentinok nyerték. Gratulálok! Megvan az óra nyereménye, és bekerültél a napi és heti fődíj sorsolásba.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagy szükség lenne egy grill sütőre?
1: Hát jó lenne.
0: Szeretitek a grill ételeket ezek szerint?
1: Igen.
0: És szoktatok is grillezni?
1: Igen, szoktunk.
0: Hogy telik a nyár, Ildikó?
1: Hát, pihenéssel.
0: Pihenéssel? Ki fogja meginni ezt a sok szörpöt majd?
1: Hát a család.
0: Család. Vannak gyerekek?
1: Igen, de már mondjuk felnőttek.
0: Felnőttek. Unokák esetleg?
1: Azok is vannak.
0: Na, milyen idősek az unokák?
1: Hát az egyik 4 éves, a másik meg 1 éves.
0: Hát akkor a 4 már talán ihat szörpöt, lehet, de csak módjával. Jól van. Ildikó, gratulálok, és maradj vonalban, mindjárt fölírjuk az adataidat.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: 14 óra után érkezik Király Andor, bele is játszhattok, és persze teszi a focis kérdéseket fel folyamatosan, 16 óra után pedig kisorsolja a Mincenti Húspiac 25.000 forint értékű grillhús csomagját, úgyhogy sok sikert, szerencsét kívánok mindenkinek. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, találkozunk holnap is, jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia következő óra elején, viszont hallásra, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci Grill Picnic a Rádió 1 Kongon. Minden nap egy bőséges grill csomagot

0: Elektromos grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t! Részletek omv.hu.
13: Szeretettel várjuk az ország egyik legkedveltebb gyógyhelyén, a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban, ahol az élmény számtalan, a gyógyulás felüdülés. Nemzetközi hírű gyógyvizünk, wellness és gyógyszolgáltatásaink, fürdőnk sokszínű kínálata minden korosztály számára biztosít akár többnapos kikapcsolódási lehetőséget. Szállodák, magánszálláshelyek, üdülőházak, kemping és éttermek sokasága. Tekintse meg kínálatunkat és jöjjön el hozzánk. Ismerje meg vendégszeretetünket.
14: www.cserkeszőlő.hu.
15: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
16: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
17: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
18: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
9: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
7: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
13: Utazási csomagjából ne felejtse el!
0: Önnek a Protexin kell!
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
14: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat, fokozott figyelem szükséges a nagy forgalomban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató, munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
20: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
14: A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
21: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, hogy csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a következő három órában a mikrofonnál Király Andor. Örülök, hogy ismét együtt rádiózunk. Újból együtt tölthetünk egy érdekes délutánt, hogy milyen szempontból. Nagyon hasznos, érdekes infókat szedtem össze, ami így a meleg nyárban szerintem nagyon hasznos. Nap mint nap elsuhanunk ezen dolgok mellett. Annyira egyértelműnek érezzük, hogy nem is gondolunk rá, úgyhogy ezekből szemezgetünk, nem sokára is persze folytatódik a játék. A foci grill piknik a Rádió egy gongon. Hiszen ezen a héten még bőven a foci lázban égünk, és a világbajnokság apropóján ezen a héten minden órában egy focis kérdés várja azokat, akik megírják nekem üzenetben, hogy nyerni szeretnének. SMS, illetve Viber számunk a 2094140, aki pedig tudja a választ, óra nyereményt is kaphat, esélyes lesz napi nyereményünkre és heti fődíjunkra is. Nem sokára ezekről is beszélünk még, de hogy minél kellemesebben teljen és induljon a délután. Már is itt van egy újdonság, Sam Felt és Rosalind slágere, ez a Heart Like Mine. Ezzel kívánok mindenkinek, jó rádiózást!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Még egy hét és a nyár közepéhez érkezünk, úgyhogy szerintem minden szabadtéri programot érdemes kihasználni, mert az idő általában mostanában elég jó. Holnap kezdődik a bajai halászléfőző népünnepély Baján a Szentháromság téren és környékén. Ma pedig ismét mozizhatunk a főtéren Kecskeméten, a Tér a térben, az Aranyhomok Egyesület és a Turinform Kecskemét együttes szervezésében a Főtéri Sörkert mozi sorozat keretén belül ma este 8:30-kor a Legény búcsú című filmet vetítik le. Vannak erről azért kellemes emlékek, gondolom, úgyhogy jó lehet ezt felidézni, ha már sörkert. Mindenkinek remek kikapcsolódást kívánok. De én azt javaslom, töltsük együtt a délutánt, hiszen ha már ennyi nyereményünk van, amit a nyáron jól fel lehet használni, akkor már is mondom a focis kérdést, ami ebben az órában az, hogy hol rendezték az első labdarúgó világbajnokságot 1930-ban.
0: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió 1 Gongon.
1: A folytatás pedig zenében Docsié, aki már 2019-ben hálószobájában megírta ezt a dalt, és csak a YouTube-ra töltötte fel, aztán a tavalyi évben vírusszerűen elkezdett terjedni a TikTokon. Értelemszerűen elérkezett az idő, hogy ki is adja azóta a rádiók nagy kedvence, és remélem, hogy a hallgatóké is. Úgyhogy ez lesz az Anxiety, egy régi dallamot megidézve, amit szintén Gotye jó voltából jól ismerünk. Ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en.

0: Még mindig foci,
1: de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék.
0: Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy, és ahol folyamatosan próbáljuk tájékoztatni az úton lévőket, mire is számíthatnak az M5-ösön, Röszke Szeged felé, Lajos Mizsinél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, így forgalom korlátozásra, és jelenleg 6 kilométeres torlódásra kell számítani, úgyhogy ha időben szóltam, akkor még Örkénynél érdemes letérni az 5-ös útra.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Aki pedig belefutott, sok türelmet kívánok, de leginkább a legjobb zenéket. Akivel pedig már is szeretném elfeledtetni a gondokat, Lady Gaga dala, az Abracadabra. Ezzel folytatjuk, mindössze 2,5 perc múlva, itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Addig foci, de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: grill nyereményözön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Picnic a Rádió 1 Gongon.
1: Igen, tessék.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 Gongból, és én Attilát keresem.
1: Szia, Andor. Én vagyok.
2: Szia, nem zavarlak?
1: Nem.
2: Mivel telik az idő most?
1: Most éppen apukámnál vagyok.
2: Ha már nincs meccs, ugye?
1: Nincs.
2: Éppen van mivel tölteni az időt. Egyébként nézed a meccseket?
1: Igen, igen, követem őket.
2: Na, ki nyeri a VB-t?
1: Hát, nehéz kérdés, de szerintem...
2: Hogyne, de most
1: vagy
2: már egyre könnyebb.
1: Vagy Argentína.
2: Aha. Hát legyen így, bármelyiknek én is örülnék. A kérdés viszont az, hogyha nyerni szeretnél, hogy hol rendezték az első labdarúgó világbajnokságot 1930-ban.
1: Ha jól tudom, akkor Uruguayban.
2: Uh-huh. És ki nyerte?
1: Ezt nem tudom.
2: Hát ők, igen. Úgyhogy ezek szerint eredményesek is voltak, a szervezés is jó volt, és hál' Istennek azóta 4 évenként láthatjuk a nagyszerű csapatokat. Oké, Attila, van 3 üveg piroska szörpöd.
1: Köszönöm.
2: És lesz még napi fődíj, nem sokára sorsolom is, és ma a heti fődíjunk is, mindjárt mondjuk, ismételjük, hogy mik ezek. Remélem, hogy akkor is sikerül majd nyerned.
1: Bízom benne.
2: További szép napot, szia!
1: Köszönöm, szia!
2: A helyzet pedig az, hogy már csak egyetlen egy lehetőség van a mai napon, hogy valaki hozzájuthasson a nyereményekhez, hiszen 4 és 5 között, ahogy mondottam, napi fődíjat sorsolunk, úgyhogy hajrá! Szerintem nem érdemes elszalasztani az alkalmat, de nem sokára jövök a részletekkel egy újabb zenei órában, amit majd az egyik kedvencemmel kezdek. Ez lesz Ed Sheeran felvétele és az Azizám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

0: egy elektromos grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogas kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Ismerős a hang, amikor a...
14: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
15: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Billerbeck matrac bemutató tér nyílt az Alföld áruház emeletén. Jöjjön el, próbálja ki a matracokat, válassza ki az önnek legmegfelelőbbet, és rendelje meg bármilyen méretben. Pontos részleteket és segítséget a lakástextil osztályunkon kaphat. Ha Billerbeck matrac, akkor Alföld áruház.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Kecskeméten járt a nemzetközi zsűri. Népszerű volt városunkban a múzeumok éjszakája. Nyáron is dolgoznak a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kecskemétre érkezett az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A 9 fős delegáció 11 helyszínen járt, és összesen 10 kritérium mentén értékelte a látottakat. Olvasható a híres.hu beszámolójában. Szemerei Népataki Klaudia polgármester elmondta, azt szeretnék megmutatni, hogyan gondolkodik a város a jövőről, a fenntarthatóságról és saját természeti adottságairól. A nemzetközi versenyen szeptember 19-én hirdetnek eredményt. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylalt árusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív dráma játékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylalt árusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. A híreink végén pedig időjárás. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
20: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, amelyben a következő két órát még remélem, hogy együtt töltjük a mikrofonnál. Király Andor. Nem sokára beszélünk arról, ha már itt ez a meleg nyár, hogy például ha felbontunk egy ásványvizes üveget, azt pedig érdemes is szabad például elfogyasztani. Ugye, hogy nem mindig gondolunk erre? Nem sokára jövök a részletekkel, most viszont a játék részleteivel, hiszen akik szeretik a focit, a grillezést és a jó zenét, akkor ezt a játékot nem szabad kihagyni. Ezen a héten minden nap, ugyanis minden órában focis kérdésekre kell válaszolni, a tét pedig igazán csábító. Óránként 3 üveg piroska szörp, a napi nyeremény, amit majd 4 és 5 óra között sorsolok ki, egy grillhús csomag 25.000 forint értékben a Mindszenti Húspiac jóvoltából, a heti fődíjak pedig a paloznaki jazz piknikre 60.000 forint értékű belépők, ahol ott lesz például Rick Astley, az Earth, Wind & Fire és még sokan mások, illetve egy elektromos grillsütő is a Don Beach Music Bar jóvoltából. Hát szóval, még elsorolni is sok volt, a jelentkezés pedig tök egyszerű, SMS-ben várom, vagy éppen Viberen az üzenetet, hogy nyerni szeretnék. Ennyi. Nem sokára elmondom a kérdést is, hogy minél könnyebb legyen a feladat. Addig viszont egy új nagy kedvencünkkel folytatjuk. Ő Alex Kenji, és egy nagyon jó latin ritmus. Igazi nyári hangulatban ez a Bambole. Ezzel folytatjuk, ezzel kívánok. További jó rádiózást!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Zalán kollégám pedig ontja nekünk a híreket naponta kétszer. 27 nap telt el a labdarúgó világbajnokságból, és a mai az első olyan nap, amikor nem rendeznek mérkőzést. Tegnap pedig kialakult a legjobb 8 mezőnye Franciaországhoz, Marokkóhoz, Spanyolországhoz, Belgiumhoz, Angliához és Norvégiához, Argentína és Kolumbia csatlakozott. Az argentinok 2 gólos hátrányból fordít 3-2-re nyertek Egyiptom ellen. Lionel Messi szokásos módon gólt lőtt, illetve ezúttal gólpaszt is adott. Ezzel ő lett a világbajnokságok történetének gólpassz királya. 9 asszisztnál jár már, és ebben a rangsorban Diego Maradonát is megelőzte. Holnap Franciaország-Marokkó összecsapással kezdődnek a negyeddöntők, majd pénteken Spanyolország Belgiummal találkozik, míg szombaton Norvégia-Anglia, illetve az Argentina-Kolumbia mérkőzésekre fog sor kerülni. Mindenkinek jó szurkolást kívánok, érdemes kihasználni az utolsó meccseket, amik talán a legfontosabbak is lesznek. Én viszont azoknak szurkolok, akik nyerni szeretnének, hiszen focis kérdés minden órában, amit meg kell fejteni, válaszolni. Ebben az órában sem lesz nehéz, melyik énekesnő énekli az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. Erre várom a választ, hogyha mégis nehéz lenne, majd adok 2 alternatívát, de szerintem ez menni fog. A folytatásban pedig most zenében legalábbis 2 testvér következik, Felix és Lucas. És a most következő Good Life azt az üzenetet hordozza, hogy a jó élet nem a luxusról, hanem a pillanatok megéléséről szól, és ezek a legjobb pillanatok nem feltétlenül a legdrágábbak. Úgyhogy mivel ezt készítettem be, már indítom is, ez lesz tehát a Good Life itt a Rádió 1-en.

WC fűszerezésű házios ízeket ígérő grillcsomag, plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ismét az autósok figyelmét kérném szépen. A motorában szó volt róla, hogy az M5-ösön Röszke-Szeged felé Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, és forgalom korlátozásra kell számítani. Csökkent némileg a kocsisor, konszolidálódott a helyzet, és már csak 4 kilométeres. Amit arra szólni kell, továbbra is javasoljuk, hogy érdemes Örkénynél letérni a régi 5-ös útra. Illetve Kecskemét után a 93-as és 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, csak a belső sáv járható, és itt is egyelőre torlódik a forgalom. Ha valakinek van pontosabb infója, a forródrót 76-414-010, de egyéb közlekedési infóval is szívesen segítenénk a többi úton lévőnek. Csak óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Egy bicikét pedig talán érdemes arról is beszélni, hogy ilyenkor a nagy melegben igazán megnövekedik a folyadék szükséglet, de mi a helyzet akkor, amikor felbontunk egy ásványvizet és nem fogyasztjuk el teljes mértékben? A helyzet az, hogy a bontott ásványvizet nem szabad és nem érdemes napokig kortyolgatni, amint iszunk belőle, ugyanis a szánkból baktériumok kerülnek a palackba, amelyek szobahőmérsékleten gyorsabban elszaporodnak. Ezért a felbontott ásványvizet érdemes a hűtőben tartani, és legfeljebb 2-3 napon belül elfogyasztani. Úgy tűnik tehát, hogy a víznek is van szavatossága, legalábbis a baktériumok szerint. Ami viszont a következő percekben itt nálunk a Rádió 1-en üdítőleg hathat, az kamrát felvétele és a Be Mine. Mindössze 2 perc, és indít.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
2: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
3: Volkswagen.
4: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
6: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
5: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
6: Mi így építjük a jövőt.
5: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
7: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatossá

0: Ez a Rádió egy gong, tessék!
1: Jó napot kívánok, Rangya vagyok, itt a 441-es útról. Egy balesetről szeretnék infót adni, ami jelen pillanatban történt a nagykörösi táblához befelé menet Kecskemét felől.
0: Ajjajjaj.
1: Egy 4-es karambol.
0: Azt a mindenit. És mit lát, mi a helyzet?
1: Hát van mindig egy, aki nem akarja a többinek adni a jogot, meg az elsőbséget. Tehát túl közel voltak egymáshoz, és négyen egymásba csúsztak, szaladtak. És akkor ez... nem lett tartása.
0: Most történt, és akkor ezek szerint most...
1: Ebben pillanatban a nagykörösi tábla előtt, a kaszárnya után a Kecskemét felőli oldalról, hogyha megyünk befelé nagykörösre.
0: Akkor így most áll a forgalom ezek szerint?
1: Na hát biztos, tehát most csúcsforgalom lesz, úgyhogy...
0: Hát akkor sok türelmet, és köszönjük az infót.
1: Köszi, viszont széthalás.
0: Jó utat, viszhal.
1: Köszi.

0: mobil nyereményözön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.
1: Halló!
2: Király Andor vagyok, Rádió 1 gongból.
1: Szia Andor, én pedig Orsi vagyok.
2: Szia Orsi, jókor hívlak?
1: Igen, jókor hívsz.
2: Pláne, hogyha nyerni szeretnél, és olyan ajándékaink vannak, amik nyári sütögetéshez abszolút alkalmasak lehetnek, ugye?
1: Igen, igen, láttam. Most etettem meg a kicsit.
2: Ja, értem.
1: Csak hallottam, hogy csörög a telefon, és berohantam. Tehát de, játszani ráérek.
2: De nem hagytad magára.
1: Nem hagytam.
2: Na jó, van a viccet félretéve, szóval van már grillsütőtök egyébként?
1: Hát ilyen kis asztali elektromos kontakt grillünk van.
2: Uh-huh. Na akkor ebben is tudunk segíteni. Viszont van egy olyan kérdésem, amire először választ kell adnod. Melyik énekesnő énekli az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát?
1: Hát Shakira, szerintem, ha énekesnőről beszélünk, ő énekelte korábban is, hogyha jól tudom, illetve jók az információim.
2: És miért pont Shakira ugrott be, vagy utána néztél?
1: Nem, hallottam a dalt.
2: Aha, és hogy tetszik?
1: Nekem nagyon tetszik.
2: 2010-ben is ő énekelte, az volt a Waka Waka. Emlékszel?
1: Igen.
2: Azért az, mint egy kicsit hangulatosabb lenne, nem?
1: Hát, szerintem ez is nagyon jól sikerült, de nyilván az első az mindig ütősebb.
2: Akkor mindent megbeszéltünk, mindent tudunk, egymásról, egymás gondolatairól. Én viszont tényeket közlök, van 3 üveg piroska szörpöd, ez az óra nyeremény, és esélyes vagy a napi fődíjra is, 25.000 forint értékű húspiac vásárlási lehetőség.
1: Szuper, nagyon jól hangzik.
2: Tetszik.
1: A szörp is, meg a napi nyeremény lehetőség is, igen.
2: Nem zavarlak tovább, foglalkozz a picikével, de hallgass bennünket.
1: Rendben, köszönöm szépen.
2: Oké, szép napot, szia!
1: Neked is, szia!
2: Mára pedig elfogytak a lehetőségek, holnap 10 órától lehet ismét majd jelentkezni, viszont egy fontos momentum a következő órában, a napi fődíjat fogom odaadni valakinek, úgyhogy legyen kéznél a telefon, ami egyébként is mindig ott van. Egy utolsó zenei órának ugrunk tehát neki, a Hurtsake és Purple Disco Machine közös lágerével, a feldolgozással ez lesz a Wonderful Life. Így folytatjuk a szerda délutánt mindenkinek, jó rádiózást!
3: Let go. Never give up. It's such a wonderful life.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: Most grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
12: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Látogasson el ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba. Élmények kicsiknek és nagyoknak. Élményfürdő, gyógyvizes medencék, szaunavilág, hullámmedence, 8 darab kültéri medence, szelles helyek és programok sokasága egész évben. www.cserkeszőlő.hu.
13: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
14: Boldog szüri napot!
15: Idén 8 éves a Kecskeméti Plazma Center, az igazi ünnepelt azonban te vagy,
16: aki plazmadásról plazmadásra jobbá teszed a világot. Látogass el hozzánk július 17-én pénteken,
17: és bulizz velünk!
16: A retro zenék és hangulat mellett meglepetések és szerencsekerék is vár. Az aznapi plazmadók között ráadásul
18: egy 100.000 forint értékű Malom Központ vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
16: Egy döntés, egy kezdet, egy jobb világ!
18: Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
19: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
0: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskemét, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
5: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
17: Ha a kánikulatomból, csak egy dolog segíthet.
20: Egy saját medence a kertben.
17: Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen.
20: Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban.
17: Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. aqualink.hu.
21: V6-os motor, 639 lóerő.
22: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
21: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy első között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
22: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
21: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Nyári nyitvatartás a könyvtárakban, felveszik a harcot a vérszívókkal, csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Demeter Dia vagyok. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A Hetényegyházi, a Széchenyi Városi, a Ménteleki és a Hunyadi Városi intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katona telepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun megyében is csaknem 3800 hektáron, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
24: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
23: Csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Az önkormányzat közölte, a pályázat célja, hogy elősegítsék és növeljék a lakosság környezettudatos szemléletét. Ösztönözzék őket a csapadékvíz háztartási hasznosítására. Július 14-től lehet pályázni. Egy ingatlanra kizárólag egy tartály igényelhető. A pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Jubileumot ünnepel idén Baja legnagyobb fesztiválja, 30. alkalommal rendezik meg a halászléfőző népünnepét. Július 9 és 11-e között több ezer bográcsban fő majd a bajai halászlé, de a szervezők készülnek koncertekkel, kulturális és családi programokkal is, olvasható az esemény közösségi oldalán. A délelőtti órákban még sok lehet felettünk a felhő, délután viszont egyre több helyen tisztul ki az ég és bukkan elő a nap. Elszortan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Szeles idő lesz, ugyanakkor az északnyugati szelet akár erős viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 26-29 fok várható. Holnap már többet fog sütni a nap, de marad a szeles idő 28-30 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi, mai sláger megy.

velünk is, de ezt majd csak pénteken fogjuk sorsolni. Úgyhogy aki a héten velünk tart, egyben lehet az egész csomag, és már a hétvégén lehet is élvezni. De hogy milyen idő lesz a hétvégén, arról is egy picikét szót ejtünk, sőt, hogy mi várható a további napokban, és hogy ilyenkor a melegben mi a legjobb, egy kávé, egy kóla, vagy egy energiaital, és hogy miért, vagy miért nem. Erről is szó lesz nem sokára. Addig viszont kövessék egymást a legnagyobb slágerek, a legnagyobb kedvencek, Kashmir és a Wild Ride, amit már is indítok. Ezzel kívánok további jó rádiózást!

spéci fűszerezésű házias ízeket ígérő grill csomag, plusz egy grill sütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió 1 Kongon.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, és mint mindig ilyenkor, ha itt vagyok, akkor 4 és 5 óra között megnézzük, hogy milyen időjárás várható, emelkedik napról napra ismét a hőmérséklet. Szombaton már 31 fok is lehet, és a jövő hét közepén akár 33-34 is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Ilyenkor a nagy melegben a legnépszerűbb doppingszerek ugye a kávé, a kóla, az energiaital. A tény, hogy ezek nem egyformán frissítenek, a koffein mind háromban megtalálható, de a kávéban ugye általában nincs hozzáadott cukor, a kólában viszont sok van, az energiaitalokban pedig gyakran koffein, cukor és más élénkítő anyagok is együtt vannak. A szakemberek szerint, hogyha a felfrissülés a cél, a mértékkel fogyasztott fekete kávé a legjobb választás, bár a koffein sem ad energiát, csak elfedi a fáradtságot, valójában nem tölti fel a szervezet energiatartalékait, hanem átmenetileg blokkolja az agyban a fáradtság érzetért felelős adenozin hatását. Amikor pedig elmúlik, sokkal fáradtabbnak érezzük magunkat, úgyhogy a legjobb megoldás egy jó kiadós alvás. Most viszont semmiképpen nincs időnk pihenni, hiszen hamarosan kiderül, ki lesz a mai nap fődíjasa. Addig viszont jön az immáron házas Taylor Swift és a Dallas Opelite. Taylor szerint ez azt jelképezi, hogy a boldogságot néha nekünk kell megteremtenünk. Kinek ugye mi a boldogság definíciója? A tény, hogy a dalt immáron nem vőlegénye, hanem férje, Travis is az egyik legnagyobb kedvencek nevezte. Mi más tehetnénk az esküvő után sok boldogságot nekik, és játsszuk akkor ezek szerint közös kedvencüket, ez az Opelite.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Amikor vannak ilyen beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió Egy gong.
2: Csak igazi mai slágermegy.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Útinfo következik, egy hallgatónk jelezte, hogy Kecskemétről, aki Nagykörös felé halad, számítson arra, hogy a Nagykörös tábla előtt 4-es baleset történt. 4 óra előtt néhány perccel. Azóta újabb infónk nincs, de biztos, hogy áll. A kocsisor és várakozásra kell számítani, illetve arról is kaptunk üzenetet, hogy az 5-ös út kivezető szakaszán trafi, rendőri ellenőrzés csak úgy, mint a Ladánybenei úton. Úgyhogy mint egyébként is érdemes óvatosnak lenni. Mindenkinek jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Én pedig nem sokára tárcsázom azt a hallgatót, aki a mai nap fődíjasa. Ismét ajándékokat adok át, amik igazán jól jöhetnek a nyári grillezéshez. Addig viszont még egy picikét zenélünk. Az utolsó zenei blokkot Kygo és a One Republic közösével kezdem. Ez lesz a Chasing Paradise. Így folytatjuk a szerda délutánt itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget, 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
11: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
10: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
11: Tökéletes!
10: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
12: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabraba, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
13: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
14: Unod a megszokott programokat?
15: Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot.
14: Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma.
15: Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
17: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
16: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
17: Mi így építjük a jövőt.
16: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
17: Légy te is a csapatunk tagja.
16: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
18: Házépítésben gondolkodsz?
19: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és vonzás körzetében.
18: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
19: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
16: V6-os motor, 639 lóerő.
17: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
16: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
17: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
16: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
20: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Mobil nyereményözön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.
1: Hello!
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szia, én Laura.
2: Szia, Laura. Tud lakrosszkor hívni?
1: Nem. Tesszük.
2: Ugye?
1: Nem.
2: És ennek igen. Persze oka van, de megígérem, ma már nem zaklatunk többet, de most még igen, hiszen tudod, mi történik? Nyertem. Mit nyertél? 3 piroska szörpöt, nem?
1: Igen, meg most a 20.000 forintos csomagot is.
2: Hát, hogy milyen határozott vagy? Azt a mindenit.
1: Igen,
2: 25.000 forint értékben, grillezéshez, egyéb tekintetben felhasználható. A Mindszenti Húspiac jó voltából. Igen, ez a te nyereményed. Van már grillsütőtök?
1: Nincsen.
2: Még azt is behúzhatod 3. pénteken.
1: Az nagyon jó lenne.
2: Ennél jobb hírekkel ma nem tudok szolgálni.
1: Igen, szuper, nagyon köszönöm.
2: Úgyhogy hallgass bennünket, pénteken is figyeld a telefont 5 óra előtt, mert bármi lehetséges.
1: Rendben, köszönöm szépen.
2: Az eddigiekhez gratulálok.
1: Köszönöm.
2: Szép napot, szia!
1: Köszönöm, szia!
2: Holnap folytatjuk, tehát 10 órától érkezik Miki a szokásoknak megfelelően, mint minden hétköznap, 14 órától pedig én együtt rádiózhatunk, remélem így lesz. Most viszont 17 órakor kezdődik a Rádió 1 Live Mix immáron, a nyár tekintetében 2 órában. Ehhez is mindenkinek jó rádiózást kívánok, mindenkinek minden jót, a lehető legtöbbet. Holnap találkozunk, további szép napot, szép estét, jó pihenést!

0: Rádió 1 ma is sláger megy.
1: Rádió 1 gong.
0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon. Minden nap egy

0: kettő focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
12: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sim.org.
1: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
3: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
5: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
6: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
7: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
10: Volkswagen. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
11: És most! Rádió
12: indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
13: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, mixelünk 2 teljes órán át. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Mi is átálltunk nyári időszámításra. Mellettem ma Wilcox a lemezjátszói mögött. Hello Wilcox.
14: Ciao Geri, sziasztok. Köszöntök mindenkit így a Summer Editionben.
13: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk az applikációnkban és a YouTube csatornánkon. Isteni zenék jönnek, keveset fogunk dumálni. Érezzétek jól magatokat. Kezdjük el.
14: Hűek leszünk a megnevezéshez, igazi jó kis nyári dalokkal készültem. Szigala és a Riptide. Itt a Rádió egy Live Mixben.
15: At the turntables now, Wilcox. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: egész nyáron két órán át mixelünk itt a Rádió 1. Csak igazi ma is sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem ma Wilcox élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek. Csak nagyon röviden, baleset az M3-as autópálya bevezető szakaszán történt a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál pár perce, és összeütközött két autó a Hegyalja úton és a fővárosban, a Vascsomópont felé, itt a stúdiónktól alig néhány méterre. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Milyen volt a Dunapart Fest Ráckevén a múlt héten? Hogy érezted magad?
1: Őszinte leszek hozzád, Geri. Nekem az egyik kedvenc fesztiválom az évben. Nagyon-nagyon különleges már csak a Dunapart hangulata miatt is, és azt mondtam neked is, hogy kifejezetten szeretem, hogy nincsen hangkorlát. Iszonyatosan lehet veretni, és brutálisakat bulizunk együtt tényleg.
0: És bulizunk még együtt a nyáron veletek jó sokat, és fesztiválozunk is. Erről majd részletek hamarosan. Menjünk tovább.
1: Egy nagyon nagy kedvencemmel Ráfi Rosario esetek miatt itt a Rádió Live Mixben. At the turntables now.

0: Running, ez egy különleges Antonio Edit volt belőle a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, csúcsa mix, jobb így dolgozni a konyhán. Kérlek, mondjátok be, Elza, nagyon szeretlek, még akkor is, ha néha morgó vagyok. Köszönöm szépen, Charlie.
1: Hú, hát azért ilyenkor a nyári melegben konyhán dolgozni elég durva lehet, úgyhogy kitartás neked.
0: Így van, jó munkát. Hello, Wilcox, szia, Geri, olyan fantasztikus a live mix, akár csak szombat este volt a bulid Urkúton. Jó volt újra látni, remélem nem soká újra együtt bulizunk, hatalmasak vagytok ma is. Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti, az egy hibátlan alak, megmondom nektek őszintén, hiszen minden buliban, amikor ott van rajtam, az első sorba szokott bulizni, és ilyen teljes eufóriába, óriási nagy ugrálásokban van, mert imádjuk.
0: És ti is nagy ugrálásokban lehettek, egész nyáron két órás tehát a Rádió egy Live Mix, megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy saját dalt, ami kifejezetten a nyára íródott, ez tőlem a Sundown, hamarosan megjelenik itt a Live Mixben. At the turntables now, Wilcox. Ez a Rádió egy Live.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition. Ray legújabb albumáról szólt ez a dal. Ray ugye szakított a kiadójával, teljes művészi szabadsággal alkotta meg a lemezt. Ennek köszönhetően néhány dal a homlok egyenes szembe megy a trendekkel, és ezért lett ennyire sikeres. Ez volt tehát Ray és a Where Is My Husband, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, és hát maradunk még egy teljes órán keresztül.
1: Igen, nagyon örülök neki, hogy így nyáron kitesztelhetjük magunkat, és megnézzük, hogy milyen két órán keresztül zenélni itt a Live Mixben, úgyhogy a következő órában is nagyjából erre számíthatok tőlünk.
0: Jól fogjátok érezni magatokat 6 és 7 között is, maradjatok egy rövid hydration break, aztán itt is vagyunk újra élőben.
1: Ennyi.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
13: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
13: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is.
14: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, még mindig élőben, és még mindig mixelünk, hello Viacox.
1: Még mindig velem, ciao Geri,
0: így sziasztok. Van, átálltunk nyári időszámításra, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden délután 5-től 7-ig, menjünk tovább.
1: És a legjobb nyári slágereket hoztam magammal, Felix Jan és Shaus Walk With Me, ezzel indítjuk a második órát itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: jöttek megint DJ Oti showjára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre, és nagyon-nagyon figyeljétek a következő dalt, nagyon fogjátok szeretni, ez tényleg nagyon-nagyon különleges, nagyon intelligens, és szerelem lesz első hallásra.
1: Nagyon kevés zenét szoktam otthon hallgatni, viszont amit hallgatok, az folyamatosan megállás nélkül. Ezek közül az egyik ez. Emlékszem, amikor először lejátszottam, egy kicsit így összerezdült az arcot, hogy mi ez az új dal, nem ismertette sem.
0: Így van.
1: És ahogy hál' Istennek úgy látom, hogy nagyon-nagyon megszeretted. Bausza és a Magnetic, ezzel megyünk tovább itt a Live Mix-ben. At the turntables now.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Holnap komoly csapadék, nem várható, 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Ez pedig Luther Vandross nagy klasszikusa volt, a Never Too Much, ez egy vadonatúj Wilcox remixben. Ez a dal annyira jó még mindig, hogy nincsenek rá szavak.
2: Imádom, és múltkor, amikor játszottam itt a Live Mixben, akkor nagyon sokan kértétek utána tőlem, illetve kérdeztétek, hogy mi ez a dal. Természetesen ez a saját verzióm.
0: Sziaszt! Igen? Bocs!
2: Ja, jó, mindegy, gondoltam, hogy elmondom, mivel fogunk tovább menni a reklám után, de mindegy, menjünk tovább.
0: Egy SMS jöhet még gyorsan.
2: Gyere.
0: Sziasztok, hello Wilcox, hello Geri, remélem jól vannak a festősrácok, és mindig isznak egy felest, amikor beolvassátok az SMS-eiket. Ez még mindig így van, ők megrögzött ilyen World is My Radio Show hallgatók. Wilcox, neked milyen a szezon? Nagyon húzós-e? Ilyenkor nincs lazítás? Üdv, Norvi a kérdező srác.
2: Nálam is szoktak dolgozni festők, nekik nem javaslom, hogy így dolgozzanak. Ti ne igyatok semmit, maximum vizet. Nagyon húzós a szezon, igen, hála jó Istennek, rengeteg bulim van, nagyon jó ilyenkor a nyári vibe, úgyhogy nagyon nagy élmény ilyenkor zenélni a bulikban.
0: Maradjatok, mindenféleképpen jön megint egy nagyon-nagyon rövid hydration break, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben, és akkor egy Sheerannel jövünk.
2: Így van, az Azzammal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Július 30, augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
6: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
7: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Most jöhet az, hogy te miért? Mit írnál ki?
9: Tessék, saját magad. Nekem van Insta és Facebook oldala?
8: Igen, te mit írnál ki?
9: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
10: Na, de ügyes
8: vagy. Ez nagyon szép.
9: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
10: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
9: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
10: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
9: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni. Na. 1 évre lelépek Ázsiába.
8: De ott van internet.
10: Ezek nem kifogások. 2026-ban, ne haragudjál meg.
9: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert. 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz. Tök jó. Ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
8: Plusz de van szellemes. Közvetlen számotok.
9: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj. Nem tudjuk, hogy mi van.
10: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
9: Nagyon jól összefoglaltad.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Na milyen napközben, verőfényes napsütésben ez a két óra?
1: Sokkal jobb, mint gondoltam, megmondom neked őszintén, hogy ugye azért általában az egy órához vagyok itt hozzászokva a stúdióban, és gondolkoztam, hogy vajon majd mit fogok játszani, de egyelőre nagyon bejön nekem.
0: És örülünk, hogy nektek is nagyon bejön ez a két óra, és ne felejtjétek, az egy órás Rádió egy kívánság műsorban majd héttől páros belépőt nyerhettek ma is DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy saját dalt, amit Mira Monokával készítettünk el közösen, ez az Over itt a Live Mix-ben.
2: At the turntables now.

Station 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now, Wilcox. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Wilcox állt mellettem a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igen, azt még szokni kell, hogy két órában mixeltem.
1: Igen, de nagyon gyorsan elment az idő, imádtam.
0: Wilcox duplázik még a héten, ugye vasárnap a World Is My Radio Show-ban 9-től 11-ig. Fellépések még a héten.
1: Igen, eléggé feszes lesz ez a hét, ugyanis pénteken, Pesten és Velencén találkozhattok velem, illetve szombaton Balatonszabad, illetve Villányban, úgyhogy meg természetesen vasárnap itt a World Is My Radio Show, úgyhogy nem fogunk unatkozni, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Te is jó bulikat, nagyon köszi ezt az elmúlt két órát, maradjatok Cam Rádió mindjárt és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és játék is lesz páros belépőkért DJ Oti showjára az Óbudai Sziget nagyrétre.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál. Július 22-26.

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jan

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra, és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz, Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Anya, nézd, ugrok egy bombát.
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
7: Ugrunk egy bombát?
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki te saját magad.
16: Nekem van Insta és Facebook oldala?
15: Igen, te mit írnál ki?
16: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
17: Na, de ügyes,
15: önvallomás.
17: Ez nagyon szép.
16: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
17: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
16: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
17: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
16: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni. Na. 1 évre lelépek Ázsiába.
15: De ott így van internet.
17: Ezek nem kifogások. 2026-ban, ne haragudjál meg.
16: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert. 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó. Ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
15: Plusz van közvetlen számotok.
16: Igen. aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs. Mert nem tudjuk, hogy
17: most
16: mi
17: ez
16: van.
17: Olyan dolgom, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
16: Nagyon jól összefoglaltad.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
10: Rádió 1-en.
8: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
2: Rádió
8: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Őket DJ Oti augusztus 8-i showjára lesz játék ebben az órában is. Halló, halló!
1: Sziasztok, Anikó vagyok. Regálimitől kérek szépen egy dalt.
0: Szia, Anikó, és kinek menjen?
1: Családomnak.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Nagyon várom el az olaszországi nyaralásunkat.
0: Jaj, de jó! Melyik részére mentek Olaszországnak, és mikor?
1: Rimini környékére szombaton.
0: Ú, de szép helyre mentek, és meddig lesztek ott?
1: Rákövetkező szombatig, tehát egy hetet vagyunk kint.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, szuper nyaralást kívánok, és akkor Regál Lili jön most itt a Rádió 1-en. Ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: a Rádió Egyet halljátok. Joel Corey zseniális zenéje jön, előtte közlekedési információk, összeütközött két autó Budapesten az Irinyi József utcában a Petőfi híd budai hídfőjénél, és 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bagnál, a 41-es kilométertől. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Bocskár Service hálózat.
0: Tini a következő telefonáló, parancsolj!
2: Egy Joel Corey számot szeretnék kérni.
0: Joel Corey nagyon jó, kinek menjen?
2: Hát unokatestvéremnek most volt hétvégén az esküvőjük, és ezzel is kívánok neki nagyon sok boldogságot.
0: Hát akkor ilyen az ifjú pár. Tartson a házasságuk örökké, stay a little longer. Joel Corey és a Gelenti zenéje nekik pörög most itt a Rádió Egyen. Kösz, hogy minket hallgattok!
2: Köszi, sziasztok!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi magi sláger megy, sok napsütés, futó záporok és maximum 30 fok. Ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Ja, Vili vagyok, Axeltől szeretnék kérni egy dalt Noémnek.
0: Hello Vili és Noémi, kicsoda a párod?
2: Igen, legyen szép estéje.
0: Így legyen, jön is nektek Accent és a Don Leave, és figyelem, ezzel együtt egy játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk bulizni DJ Oti show-jára augusztus 8-án, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és persze idén nyáron is elviszünk titeket minden nagy fesztiválra, minden jó buliba, és hát ami DJ Oti augusztus 8-án fog csinálni, na az tényleg nem lesz hétköznapi. Halló, halló!
1: Szia, Szinti vagyok, jelentkeznék a játékra.
0: Hello, Szinti, jó helyen jársz, milyen az estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Itthon vagyok a két kis többségemmel és a férjeskémmel.
0: Mekkorák a kicsik?
1: Hát az egyik most lesz 1 éves, jövő héten, a másik 3 éves már.
0: Augusztus 8-án, ha úgy jön ki a lépés, le tudjátok őket passzolni?
1: Hú, hát nagyon szeretném.
0: Na akkor mondj nekem egy rádió egy
1: szlogent. Már rég buliztunk együtt. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na intézd a gyerekeket, mert hogy te vagy a 10.
1: Jó, meg bocsánat. Jó, köszönjük
0: szépen. De drága vagy. Én mindig nagyon örülök, hogyha valaki ennyire örül. Megyünk DJ Otira. Figyelj!
1: Jaj, nagyon.
2: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük! Ott leszünk mindenféleképpen.
0: Kivel jössz?
1: A férjemmel.
0: Érezzétek jól magatokat, ott találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék természetesen holnap is lesz itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi ma is láger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy kicsit visszaveszünk most a tempóból. Hogy hívnak?
1: Maxim. Egy Taylor Swift zenét szeretnék kérni.
0: Oké, megkapod akkor a legújabbat. Kinek menjen?
1: Zsiga barátomnak. Hogy legyen szerencsés a jiu-jitsu táborban, aminek holnap már vége van, de sok kitartást kívánok neki.
0: És tökéletes a zeneválasztásod, hiszen ezt a dalt ugye Taylor Swift férje, Travis Kelce ihlette, aki ugye szintén sportember. Taylor Swift énekel tehát itt a Rádió 1-en. Jön az Opelite.

0: Rádió Egyet halljátok, és innentől táncolunk, mert hogy a diszkósít után 9-től jön ma is a World is Mine Radio Show. Egy csomó extra zenével, ami nem szól sehol máshol. Ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek szép nyárestét kívánok. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Estjén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki tessék, saját magad.
13: Nekem van Insta és Facebook oldala?
12: Igen, jó, igen te mit írnál ki?
13: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezentúl ez máshogy legyen.
14: Na, de ügyes,
12: aha, szép vallomás.
13: Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
14: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
13: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
14: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
13: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni. Na. 1 évre lelépek Ázsiába.
12: De ott van internet.
14: Ezek nem kifogások. 2026-ban, ne haragudjál meg.
13: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert. 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz. Tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
12: De plusz szellemes. Van közvetlen számotok.
13: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs olyan baj, nem tudjuk, hogy mi van.
14: Most olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
13: Nagyon jól összefoglaltad.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
16: Diszkó!
17: Disco Show. A rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít a Radio Show Bárány Attila nélkül, de a muzsikájával, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
19: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Kérem szépen, Bárány Attila mixel és indítjuk is az estét Alex Kenji lemezével, az igazi mai slágere, a Bambolével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió Egyes Show-ja, a Diszkosit Radio Show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien Színnől zenékkel, Bárány Attila mixel, de ő nincs itt, viszont a Hamvai, meg a Junior itt van élőben.
1: Ugyebár én délután 2-kor elkezdtem a Guinness Rekord kísérletet, és ha jól számolom, akkor most már 6 órája tolom, és az adás végére meg lesz a 9. óra is. Ezt még biztos, hogy kibírom, utána, hogy lesz, azt már nem tudom.
0: nehéz ez. Én nem is tudom ezt elképzelni egyébként, hogy mondjuk föl kell maradni 50 órán keresztül. Olyan már volt, ilyen 41-2 órát fönn voltam, az már megtörtént, amikor Ibizára mentünk és bulisztunk, és előző nap is ugye diszkoztunk, napközben is fönn voltam, aztán fölültem a repülőre, ott nem aludtam, kiérkeztem, ott megint bulisztunk, és éjszaka is elmentünk bulizni, és akkor az már majdnem 2 napig fönn voltunk, de az már nagyon húzos volt. Na mindegy, erről a Bárány is tudna beszélni, hogy volt ilyen.
1: Egy biztos, hogy kiszámoltam, hogy átlagban körülbelül 3 percet játszok egy dalból, az 50 óra végére 1500 tracket fogok lejátszani, és az Attila az még durvább, ugyebár a pizzaszakás Balázs Attila, mert ő pedig sokkal több pizzát készít, ő körülbelül 2000 pizzát fog készíteni az 50 óra alatt. Nagyon erős lesz, és egészen valószínű, hogy a következő dalt eredetiben le fogjuk játszani. Most jön Hugel és David Guetta első közös dala, Shine, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

0: Ez a diszkos Radio Show itt a Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, itt van Honvai PJ és én DJ Junior is. Amit akartam mondani, hogy július 10-én, azaz holnap után érkezik a DJ Junior féle Day by Day, amely egy vadonatúj dal, egy német kiadó jelenik meg, streamelhető lesz, meg letölthető is lesz mindenféle csatornán keresztül, ezen kívül a videoklip kikerül a DJ Junior videó csatornán és a német kiadó hivatalos oldalára és YouTube oldalára, úgyhogy ha még nem tettétek be, akkor kövessétek be a YouTube csatornámat, és érkezik az új dal.
1: Én pedig majd érkezem, hogyha vége az 50 órás Guinness rekord kísérletnek, pénteken este Balatonfűszvőre, utána Turkevére, szombaton Balatonfüredre, utána vissza Budapestre, és vasárnap még Budakalászon is diszkozok egy kicsit. Ezzel a héten több mint 60 órát fogok játszani. Nem tudom, hogy mit kezdek ezzel az infóval. Egy biztos, hogy most megyünk tovább, és egy régi nagy diszkosítás klasszikus vadonatúj verziója, Chase the Sun érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerei, Bárány Attila nélkül, de a muzsikájával, DJ Junior és jó magam Hambai PG a mikrofonoknál.
1: És kérem szépen, együtt majd hárman legközelebb diszkosittel érkezünk majd július 31-én, ez egy vadonatúj dátum Kecskemétre, az ottani nagy fesztiválra, lesz a nagy színpadon egy nagy koncert, és utána, hogy bontanak, egyből jön a diszkosít, és hárman fogunk együtt játszani, ez is itt, tehát nem az lesz, hogy diszkosít Legends lesz, már a Bárány szokta így hívni, hogy akkor másfél órát játszunk, tehát összesen 4-es van, hanem itt most közel 2 órát fogunk együtt pörgetni majd ezen a bizonyos fesztiválon, tehát hárman állunk egyszer a DJ pultban.
0: Egészen valószínű, hogy az Attila ezen a partin a sajátjai közül le fogja játszani azt a dalt, ami most érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermely a diszkosít Rédosóban, Madonna és a Music.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenz növele diszkósít a Rádió 1-en. Itt a Bárány, aki most nincs itt egyébként, de a Mixe itt van, a Hanvai meg a Junior itt van, de mi is csak félőben vagyunk. Én ráadásul szombaton elutazom egy hétre, és egyáltalán nem leszek külföldön, ünneplem a születésnapot, nem csinálok ilyen szülinapi bulikat. Én kint megtartom a családom, utána viszont hazajövök, és itt van majd a barátaimmal, de egy biztos, egy héten keresztül nem leszek, viszont mixeket természetesen fogok küldeni, de azon a héten itt lesz Hanvai, PG és Bárány Attila is.
1: Viszont ezen a héten végig nem vagyok, mert ugyebár Guinness rekordban vagyok kint ezen a bizonyos fesztiválon, ami ugyanúgy 50 éves, hogy jó magam is ebben az évben 50 éves voltam. Tessék csekkolni a social media felületeimet, és hogyha enged az internet, akkor szerintem élőben is elkaphatjátok ezt az egész történetet. Tessék csekkolni ezt is majd megint csak a Hanvai PG TikTok csatornán. Most pedig megyünk tovább, jön egy igazi mai sláger itt a Rádió 1-en, a Diszkósít Rádió Show-ban, a Getting Hot.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bárány Attila nem búcsúzik, mert hát nem is volt itt, viszont a muzsikája itt volt, és emellett DJ Junior és jó magam Honvai Pizsi is búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámra, egy csomó tartalom kikerült, úgyhogy nézzétek meg a klipeket, és amíg nem követtétek be a csatornát, akkor tegyétek meg. Ráadásul július 10-én pénteken este érkezik a Day by Day a vadonatúj klipem, és a megjelenés szerte a világban, streamingen, downloadingon, minden egyes komoly csatornán elérhető lesz majd. Illetve annyit akartam még mondani, hogy ezen a héten én még holnap este, illetve vasárnap mixelek. Szevasztok!
0: Én ezen a héten 60 órát fogok diszkózni, ebből mostanra már 9-et letoltam ezen a bizonyos fesztiválon, ahol folyik a Guinness rekord kísérletünk, ugyebár Balázs Attilával, aki pizzás süt 50 órán keresztül, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, ha kibírom. Egy biztos, hogy utána nem állok meg, mert pénteken egyből megyek bobozni Balatonfűzfőre, utána Turkevére egy fesztiválra játszani. Szombaton Balatonfüreden kezdek és jövök vissza tetőtől talpig Fehérben Budapestre, vasárnap pedig Budakalászon várok mindenkit sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ennyi lett volna ma estére itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Radio Show, csak igazi mai slágermegy. Szia!

0: Can't touch this.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádió 1-et, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Tele lesz az adásunk ma is olyan zenékkel, amik nem szólnak sehol máshol, és készültünk különleges zenehírekkel David Guettáról, Tiestóról, vagy éppen Martin Garrixről, úgyhogy érdemes minket hallgatni. Hello Yami, csapjunk bele!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry For You-val fogunk kezdeni, tehát Yamina és Juhász Geri a World is Mine Radio Show-ban, itt a rádió adjam.

0: Balaton, sőt azóta már a szerzőtársa, hiszen több dalt is készítettek együtt, ez volt az Out My Head, mellettem 11-ig Yamina, aztán pedig 11-től Pure Beat a lemezjátszók mögött. Igazi forró nyár van, úgyhogy jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Field of Fire, nem maradt ki a mai szedből, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: két igazi A-listás világsztár készítette, akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk. Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó. Köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe. Ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse. Jön a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show szerda este. Faithless, Bibi Rexha, New Religion, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azon

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez játszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: pedig Fisher.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát, ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tones and I és Fisherről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól kép

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szavaztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek! Az angol slágergyáros Joel Corey és a svéd duo Galantis közösségével kezdünk. Ez nem más, mint a Stay Little Longer. Ezzel kezdünk itt a rádió egy ilyen Over Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, ez a World is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Pure Beat a rezidensünk ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között, és egy nagyon-nagyon különleges dal érkezik most Tame Impalától.
1: Így van, most egy különleges együttműködéssel megyünk tovább. Tame Impala és Genie közöse érkezik, ez nem más, mint a Dracula című track. Hát ez egy különleges dal, ugye Tame Impala egy ausztrál zenész dalszerző, Genie pedig a világhírű dél-koreai lánycsapat a Blackpink egyik énekesnője. Szóval ez egy nagyon komoly kooperáció. Egyébként a dal egy sötétebb, misztikus hangulatot ötvöz modern pop beütéssel, és hát azt kell mondjam, aki szereti az olyan dalokat, ami hozza az éjszakai hangulatot, akkor ez most neki szól. Jön a Dracula, ezzel megyünk tovább. Itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine egy fantasztikus Coldplay feldolgozás szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Jó régen játszottuk már, 2015-ben jelent meg. Kicsit szokatlan ennek a zenének a felépítése, ezért szeretjük.
1: Így van, ez egy igazán energikus felvétel lesz. René Ames, a holland DJ érkezik, méghozzá Hero című dala. René Ames ugye elsősorban house és tech house vonalban mozog. Ő a zenéi nagyon lendületes tech house groove-okat hoznak magukkal, és hát a Hero egy olyan dal, ami hát nem tud kimenni a divatból. Én nagyon régóta játszom a klubokba, főleg az after idősávban, és egyszerűen az emberek megörülnek erre. Van egy olyan különleges vibe-ja ennek a zenének, hogy tényleg egyedi, ezt nem lehet semmihez hasonlítani, és hát tényleg azt mondom, hogy nem megy ki a divatból, hiszen ma is elhoztam ide nektek a rádióba. Aki szereti az igazán pattogós tech house dalt, az most tekerje föl a hangerőt. Jön a Hero, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rock and Crown változata volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Jönnek a saját dalok, és hát engedjétek meg, hogy még egyszer itt a rádióban lejátszom ezt a dalt, hiszen a saját dalunk érkezik. Egy kicsit hagy hype-olja magunkat, hiszen holnap jelenik meg hivatalosan ez a dal Rick Wayne-el közösen, és jó magam Pure Beat, ez nem más, mint a Rossa, egy igazi pattogós verzió, egy spanyol vokállal, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a dal most a hétvégén nagyon nagyot ment, ugye volt a hajós bulim, és hát felrobbant rá a hajós, szóval azt gondolom, hogy ez a track nagyon be fog ütni, szóval holnap keressétek a YouTube csatornánkon, ez nem más, mint a Rossa, ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Mintha egy buliban lennétek, olyan volt velünk ma is ez a három óra. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en nem igaz Pure Beat állt a lemezjátszói mögött az elmúlt 60 percben, és hát gyakorlatilag saját magadnak formapoltál.
1: Igen, abszolút. Egyébként nekem a héten végig fellépések vannak, én ma is megyek már fellépni. Ma este Balaton Lelli leszek megtalálható, holnap Budapesten. Pénteken Alattyánba kezdek, utána Békés Csabán, szombaton pedig Gyöngyösön kezdek, onnan megyek Széchenybe, és végén pedig Siófokon zárom a sort.
0: Hú, de szép kör lesz ez. Kitartás kívánok, jó bulikat, hajrá!
1: Köszönöm szépen, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi időnk jutott, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárner!
2: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
3: Ez pedig a Fire!
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy!
4: Ez

0: Love is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például a brit DJ producer Sigala, akit nagyon szeret a közönség és elismer a szakma is, 2019-ben a Paloma Faith-fel közös Lullaby című dalát jelölték a legjobb brit kislemez kategóriában a Brit Awards-on, és 2017-ben is kapott jelölést a brit zenei gálán. Ebben lesz számos platina és arany minősítéssel rendelkezik, olyan világslágerei után, mint az Easy Love, a Sweet Lovin', a Say You Do, nem tud hibázni, ezt is nagyon-nagyon szeretjük tőle. Ez a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk is. Ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ-m, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Gelentisztel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Bibi Rexha és a New Religion a folytatásban, és hát ugye az alap, az az ismerős Faithless, I Can't Get No Sleep. Hát az eredetit szerintem jó eséllyel el lehet csípni az augusztus 8-ai DJ Oti Show-n, Óbudán, és hát erre az eseményre lehet páros belépőket nyerni, mert bejutni ide szinte Mission Impossible képtelenség, szóval a héten napközben lehet Atis helyett most Király Tamásnál, délután, illetve az esti órákban pedig Juhász Gergőnél páros belépőt bezsákolni. Bibi Rexhát hozom már is.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy bátor nő, akit igazolt az élet. A fiatal énekesnő dalszerző Ray, aki nemet tudott mondani a Zsarnok kiadójának, és nem akart futószalagon gyártani rágógumidalokat. 2021-et írtunk ekkor, elváltak az útjaik, és elkezdett függetlenül megjelentetni albumokat. És az eredmény? Egyetlen este 6 díj a Brit Awards díjátadón 2024-ben, ez korábban Adélnak és Harry Stylesnak sem sikerült elérnie. Ray, Where's My Husband? Ezt hozzá

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy most. Sabrina Carpenter, aki az elmúlt pár évben A-klassz szupersztárrá nőtte ki magát. Hát például idén szerepet a Muppet Show-ban, aztán ugye a Coachella Fesztiválon megtáncoltatta Madonnát, úgyhogy zajlik vele az élet, és hát a sztárság árny oldalait is megtapasztalhatja most már. Például letartóztattak egy férfit, aki betört az énekesnő Los Angeles-i otthonába. Engedély nélkül behatolt, bejelentést kapott a Los Angeles-i rendőrség, és hát nem volt hajlandó a férfi elhagyni az ingatlan területét, illetve a kertet, mert odáig jutott be, úgyhogy össze is feregedett a rendőrökkel. Elég meleg volt a helyzet. Sabrina Carpenter, Espresso, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a live mixben hallani a World Is My Radio Show-on, a diszkosítben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatt írták, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett fütyülni a Shazamnak, hogy 100-szor, de végül ide talált. Na most